0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
1: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rock legenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
1: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bujkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rock legenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat. És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 2-án. A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
2: Ötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgóvagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. Lőrinc Gyulát, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: Az üresen lévő ingatlanok, azok sajnos nem a önkormányzat tulajdonában vannak, hanem magántulajdonban vannak. És azt is el kell mondani, hogy törekszik arra az önkormányzat, amennyire anyagi lehetőségi engedik, hogy ezeket az üzlethelyiségeket a jövőre nézve megvásárolják az önkormányzatnak, mert az a távlati cél, hogy minél tisztább tulajdonviszonyokat teremtsünk a piacnak a területén. Én azt gondolom, hogy egy jó úton vagyunk, a kollégák sokat dolgoznak, és egy szempontot még mindenképpen el szeretnék mondani, ugye amit mondott képviselő volt, amikor a piac befizető volt. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban a polgárok vásárlási szokásai is megváltoztak. Erre még egy kicsikét rátett az a dolog, hogy ugye a felújítás miatt a piac hosszabb ideig zárva tartott, tehát úgy lehet mondani, hogy elszoktak az emberek.
2: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetés pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Rosta Zoltánt, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselőjét hallják.
4: Ismét csak érthetetlen módon, mégis napirendre sem került, tehát nem engedte a többség napirendre venni ezt a kérdést sem. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon csak addig volt fontos, amíg az előző kormány szedte be ezt az adót, és annak érdekében lehetett felszólalni, vagy pedig, ha valóban a város érdeke az elsődleges, ahogy itt a városvezetés részéről többször elhangzik, akkor vajon itt most miért állítottak akadályt annak érdekében, hogy elinduljon ez a folyamat.
2: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Makrai Zsolt Váci önkormányzati képviselőt hallják.
5: Már tavaly kerestem meg a városfejlesztő ügyvezetőjét ezzel a problémával, és most jutottunk el odáig, hogy nem kisebb-nagyobb javításokkal oldottuk meg, hanem teljes burkolat, azaz kőzetcsere történt. A felső réteget leszették, új kőzetréteg került, amelyekkel hengereltek a munkagépek, és ennek megfelelően vélhetően egy kicsit tartósabb lesz az a burkolat, amit mögöttem láthatóan fogadja majd az itt lakóknak az autóit.
2: Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyveshegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna

0: Közlekedés.
1: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
0: És most csak magyarok.
2: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. június 2-án. A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
2: Ötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgóvagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. Lőrinc Gyulát, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: Az üresen lévő ingatlanok, azok sajnos nem a önkormányzat tulajdonában vannak, hanem magántulajdonban vannak. És azt is el kell mondani, hogy törekszik arra az önkormányzat, amennyire anyagi lehetőségei engedik, hogy ezeket az üzlethelyiségeket a jövőre nézve megvásárolják az önkormányzatnak, mert az a távlati cél, hogy minél tisztább tulajdonviszonyokat teremtsünk a piacnak a területén. Én azt gondolom, hogy egy jó úton vagyunk, a kollégák sokat dolgoznak, és egy szempontot még mindenképpen el szeretnék mondani, ugye amit mondott képviselő volt, amikor a piac befizető volt. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban a polgárok vásárlási szokásai is megváltoztak. Erre még egy kicsikét rátett az a dolog, hogy ugye a felújítás miatt a piac hosszabb ideig zárva tartott, tehát úgy lehet mondani, hogy elszoktak az emberek.
2: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Rosta Zoltánt, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselőjét hallják.
4: Ismét csak érthetetlen módon, mégis a napirendre sem került, tehát nem engedte a többség napirendre venni ezt a kérdést sem. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon csak addig volt fontos, amíg az előző kormány szedte be ezt az adót, és annak érdekében lehetett felszólalni, vagy pedig, ha valóban a város érdeke az elsődleges, ahogy itt a városvezetés részéről többször elhangzik, akkor vajon itt most miért állítottak akadályt annak érdekében, hogy elinduljon ez a folyamat.
2: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Makrai Zsolt Váci önkormányzati képviselőt hallják.
5: Már tavaly kerestem meg a városfejlesztő ügyvezetőjét ezzel a problémával, és most jutottunk el odáig, hogy nem kisebb-nagyobb javításokkal oldottuk meg, hanem teljes burkolat, azaz kőzetcsere történt. A felső réteget leszették, új kőzetréteg került, amelyekkel hengereltek a munkagépek, és ennek megfelelően vélhetően egy kicsit tartósabb lesz az a burkolat, amit mögöttem láthatóan fogadja majd az itt lakóknak az autóit.
2: Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyves-hegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy

0: férfi kézilabda bajnokságban. A Békés ellen 28-31 arányban maradtak alul. A 16 csapatos bajnokságban a 13. helyen zárt a Nógrádi klub.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható, csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
2: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
4: Madárfüttyös, pálinkás, csibamentes, jobb lábas, szép készülődést és reggelt kívánunk mindenkinek.
5: Napsütése?
4: Napsütésest is, így van. Elmúlt 6 óra héttel nagyon szép reggelt mindenkinek. 2026. június 2-e van. Kedd. Úgyhogy Norbert.
5: Szép reggelt kívánok.
4: Mondj valamit.
5: Kedves aggatom, hogy hát csak ismételni tudnálak, azt meg igaziból egy kicsikét olyan kontraproduktívnak érzem. Én azt mondom, hogy tényleg legyen mindenki nagyon jókedvű és érezze magát jól a mai napon, hogy a névnaposoknak egy picikét rá tudunk segíteni azzal, hogy őket megköszöntjük, akkor ezt elő is segítjük. Igen. Legyenek nem kevesen egyéb iránt, úgyhogy Kármen, Anita, Jenő, Ármén, Ábel, Csilla, Irma, Kornél, Péter, Geminián, Eugén és valahány név a naptárban. Boldog névnapot kívánunk nektek!
4: Nagyon izé volt!
5: Showman! Haka peszi ma kis showman!
4: Vagy mi? Showman jellegű, oké! Lesz egy kosdi témánk többek között ma, bocsánat, hogy elbeszélünk, mégpedig Kurdi Ferenc polgármesternek a felvetése alapján még május elején menti helikopter érkezett Kosdra, az Apafi utcába egy rolleres balesethez. Nagyon sokan látták és hallották a környéken azt, hogy mi zajlik, ugye mentés volt, leszállt a kertben a gép, és hát sajnos nem volt ugye a kis iskolás fiún sem bukósisak, sem védőfelszerelés, így eléggé komolyak voltak a sérülések, általában ugye fej- és végtagsérüléseket szenvedett. Reméljük, hogy oké lesz a srác.
5: Otthoni körülmények között?
4: Hát kint, jött,
5: utca eleje, vagy utca ilyesmi?
4: Van, jött haza, lehet a súlyból, valami ilyesmi.
5: Ezt nem hallottam egyébként.
4: Valami ilyesmi, és ugye ebből kapcsolódóan aztán felvetette azt a polgármester egy másik posztjában, hogy akkor hogyan is miképpen lehetne akár mondjuk iskolai keretek között is ezt oktatni és felkészíteni gyereket ilyen dolgokra. Úgyhogy beszélgetünk erről, hogy ennek hol van a helye, meg hogy miért történnek ilyen dolgok. Hát oké, költői kérdés, de azért érdemes átrágni ezt, mert hogy ha tudom, azt tudom, hogy a Heimpál gyerekkorházban, tehát ott napi szinten jönnek a veseszét szúrásos, meg nem tudom, milyen brutális.
5: És a megjelenések, is a posztok és a cikkek arról, hogy a helyzet egyre inkább.
4: Nekem nem tetszik, tehát hogy nekem nem tetszik, én szoktam látni a városban is, valahogy egyszerűen nem vagyok rá, mint közlekedésben résztvevő, felkészülve arra, hogy egy ilyen megjelenik. De erről beszélünk.
5: Jó.
4: Úgyhogy erről is várjuk a véleményeteket. Viberünk 0 30 5 66 22 62, és akkor meg a slágerekkel indulunk.

0: nem kopik.
1: Na nézzük, hogy mit tartogat számunkra a 80-as évek. Igen. Hát, ha vagyunk. Szülnaposunk van, mert hogy Michael Steely, vagy ez Michael Steely, mert egy hölgyből van szó, de egyébként Amerikában lehet Michael is egy hölgy. De úgy van, hogy Michael.
2: Na ez Michael.
1: Michel.
2: Michel lesz az.
1: De máshogy van írva a Michel, érted, mint a Michael.
2: Azt
1: de mindegy.
2: Én. És itt Michaelnek van írva.
1: Egyébként mindegy. Na, szülnapos ma, aki ugye a Bangles zenekarnak az egyik tagja. Én nagyon bírom egyébként a Bangles, úgyhogy a Manic Monday című nótáról fogunk egy picit beszélgetni. Jó,
2: mert Like an Egyptian is az övéké?
1: Így igaz, így
2: az is mekkora.
1: Nagyon jó az a nóta is egyébként. Úgyhogy Manic Monday, aztán egy kis érdekesség jön tényleg erről a darról, meg a Bangles-ről.

0: Mindenki ismeri, ez a nóta minden mai napig rommá van játszva, de ez egy Prince nóta.
1: Ne, ő írta, vagy nekik, vagy saját magának.
0: Egy másik projekt számára írta a dalt, Manic Monday néven, és a történet szerint Prince több dalt is adott különböző előadóknak, de ezt a kompozíciót végül a Bangles-nek ajánlotta fel, részben azért, mert hogy megtetszett neki a zenekarnak a hangzása, meg ugye a vokál harmóniák, amiket a csajok ugye egy csapattal, tehát nagyon-nagyon jó, és ettől kezdve aztán így, amikor megkapta a dalt a Bangles, akkor nem voltak biztosak benne, hogy el akarják egyetlen vállalni. Végül azonban ugye az lett belőle, ami egyébként egy tehát ritkaság számban megy a popzenében, hogy egy külső szerző által írt dal, amit a zenekar aztán teljesen sajátjává tudott fordítani, és egy gyakorlatilag egy nagyon friss nóta lett, amit 86-ban akkor a lányok kiadtak, és ez egy Prince.
1: Igen, ugyanakkor én szerintem nyomokban sem hasonlít Prince-nek a stílusára.
0: Ugye?
1: Egyáltalán.
0: Tehát, hogy
1: teljesen más.
0: Magáévá tették a csajok szerintem abszolút ezt a nótát.

0: Egyébként a dalnak a témája egy teljesen hétköznapi, de ugye egy nagyon könnyen azonosítható, vagy azonosulhatsz ezzel a helyzettel, mert hogy ugye hétfő reggel van, minden rázódó egyszerre az emberre, ébresztő van, munka van, rohanás van, késés van, és már a hét első napján érzed azt, hogy hát itt már ki van, és már káosz van, pedig még csak hétfő reggel van.
1: Elég ismerős, igen.
0: Igen, és ugye ez univerzálisra tett a számot, mert hogy ezt mindenki átérzi, és hát azt bánom csak, hogy nem tudtuk betenni ezt Monday-ra, hétfőre.
1: Aktuálisabb.
0: Tehát ugye a 80-as évek szezonja az ilyenkor van nálunk. Szépen lecseng a vége.
1: Imádom. Szenzációs. Mennyire tudhatták, hogy tud is láger? Mi az, amikor Prince ír neked?
0: Igen, hogy itt tessék ezt így rá.
1: Figyeljetek, lányok! Vigyétek sikerre a dalt.
0: Igen.
1: Szívesen.
0: Úgyhogy tessék hallgatni. Tessék hallgatni, mert hogy jó a Bengals, jó nóták vannak, úgyhogy egy kísérletet mondjuk ma megér.

0: Nézzük akkor, hogy június 2 mit is takar. Hol van a piros filcem? Itt van.
1: Ádám a szövőkiemelőit keresi, ezzel pipálja ki azokat a kis robotokat, amiket
0: igen, mert van itt egy nullás túrórudi, amire ki akartam pipálni, de...
1: De nem, még nem. Azzal a túrórudi nagyon sok mindenre jó, én is imádom, még írni nem lehet vele.
0: Igen, abszolút. Na, hát Guglielmo.
1: Guglielmo.
0: Guglielmo. Guglielmo. Marconi. A rádiót szabadalmaztatjuk.
1: Áldja meg az Isten.
0: 1896-ban, hát Giuliani, Guglielmo, Guglielmo, Marconi, Vaffanculo, hát örülünk. Örülünk annak, hogy ezzel szórakoztál 130 évvel ezelőtt, mert hogy hát itt vagyunk is szólunk, úgyhogy egy pici Marconival indulunk mi minden reggel. Tényleg kell egy ilyen plakátot kitenni, hogy ott lenni Marconinak egy ilyen, tudod, egy ilyen...
1: Lehetne.
0: Valami jót.
1: Tiszteletünk elé.
0: Királya Marconi, ezért ilyen, érted.
1: Igen, de ezt képest megint ugye mondom, hogy milyen gyorsan rácsat utat Magyarország, aztán a későbbiben már 905-ben, vagy nem tudom mikor, már ugye tudjuk az LGT óta, hogy elég hama-hama.
0: Így van. A mai napon születik meg Johnny Weissmuller, ötszörös olimpiai bajnok, amerikai úszó, ugye magyar származású úszó, Weissmuller János, Szabadfalon születik egyébként, Temesvár város része ez, és hát ő volt Tarzan!
1: Így van, én rengeteg Tarzan filmet néztem annak idején.
0: Nem mondod.
1: De bizony.
0: Komolyan.
1: Ha, ne viccelj, amikor én gyerek voltam, azt kell mondanom, hogy ilyen 6-7-8-9-10 éves koromig maximum. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy mi voltam, az volt a tévében. Tehát én most nem voltam feltétlenül tarzanos, de hogyha azt adták egyfajta rendszerességgel, akkor kénytelen
0: voltam.
1: Fekete-fehér filmek voltak, volt benne a Cheetah, volt benne a Jane, mint tudjuk.
0: Azaz.
1: És ott van benne Tarzan, és ez az ikonikus kiabálása neki, úgyhogy úgyhogy én egyébként csíptem most gyerekfejjel, mit tett egy jó
0: mese. Persze, hogy jó mese.
1: Mindig győzött a jó, a rossz az csúnyán ráfaragott.
0: Igen, ez jó történet.
1: Jó volt.
0: Igen. Jó van, na, akkor megyünk és akkor megnézzünk egy ehhez kapcsolódó Nógrádot.
2: Megspace, vissza az időben.
0: Egy 1989-es Nógrád van előttünk, és hát Norvika, akkor ne csak mindig én dolgozzak. Ugye azt mondtuk, hogy akkor kössük a témát a témához. Mondom, hogy mi a cikk, amit találtam. Még tegnap teljesen függetlenül attól, hogy akkor most Tarzan lesz, vagy nem. Kinyit-e végre a balassagyarmati strand?
1: Jó, oké. Innen nagyon könnyű megérkezni, úgyhogy ez nagyon jó, igen, természetesen.
0: Na, mert ugye erről szól, és emlékszel a cikk, és emlékszel rá, hogy én nem emlékszem rá gyerekkoromban, nem voltam soha nagy strandra járós, de hogy volt olyan komoly időszak voltak, amikor nem működött a strand egyszerűen, mert nem volt rá elég víz. De emlékszel rá, hogy be volt zárva évekig?
1: Hogy nem emlékeznék? Ez hosszú évekig volt bezárva.
0: Nekem ez annyira kimaradt,
1: nem is tudom
0: ez...
1: megmondani, de még az évtizedtől is több idő lehetett az, amíg a strand zárva volt. Érdemes mondani, rákeresni egyébként, hogy az tényleg években mit jelent, de tudom, hogy volt egy olyan idő, amikor szerintem még az is kétséges volt, hogy egyáltalán...
0: De még a rendszerváltás után is.
1: Persze.
0: Igen.
1: Persze, hogy még az is kétséges volt, hogy az...
0: Mi lesz vele egyáltalán?
1: Mi lesz vele egyáltalán egyébként, igen. Szerintem úgy felnőtt fél generáció, hogy a strandot nem tudta látogatni, ebben egészen biztos vagyok. Úgyhogy,
0: basszus, ez nagyon durva.
1: Hát,
0: itt arról szól a cikk, hogyha, és itt van Márkus Pál, aki a vízműnek az üzemviteli osztálynak vezetője volt, azt írta, hogy ha csak a kis medencet nyitnák meg, akkor az 200 köbméter vízigény, ebből 170 a medence fogyasztása, amit cserélni kell naponta, és 30 köbméter a zuhanyzó. A nagy medence 1000 köbméter, ennek vizét az eljárások szerint legalább hetente kétszer kell cserélni, ugyanakkor meg ugye a rendszer nem bírja el, és igen, nincsen rá se pénz, meg nincsen rá semmilyen technológia, mert hogy nem volt elég víz annó, ugye akkor talán arról is szól a cikk, hogy ott a városi ipolymenti kutak azok ott bedöglöttek, akkor Dejtártól kapott a balassagyarmat, akkor vizet, mert hogy itt azért gondok voltak, és hát ugye éppen ezért évvel évre felmerült a kérdés, és ugye erről szól a cikk is a Nógrádban, hogy akkor mi lesz veled városi strand.
1: Így van, úgyhogy ott akik arra készültek annak idején, hogy az emlékeikből emlékeiben megmaradt Tarzan jellegű ugrásokat, a Tarzan jellegű kiáltásokkal követve azzal együtt egy időben beledobálják a vízbe, azoknak erre semmilyen lehetőségük nem volt ezen a strandon, mert ez nem működött. Most egy icike-picikét egyébként, el is vagyok keseredve.
0: Na, miért?
1: Hát azért, mert mi szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó nevet találtunk ki.
0: Tényleg a Selena Gomez városi strandfürdő?
1: Igen, és ez most még mindig, ezt nem látom, hogy ezt nem látom villogni a feliratot, meg a táblát felfestve, hogy ezt sikerülne megvalósítanunk, úgyhogy van hiányérzetem. Tehát most nekik volt hiányérzetük a víz tekintetében, most van víz,
0: de most még név nincs.
1: Még nincs ott, amit mi azért elég komoly munkával és erőfeszítéssel rántottunk elő tudatunk mélyéről. Ez a Serena Gomez városi strandfürdő, ez olyan még mindig ez szerintem még mindig jó cseng.
0: Igen.
1: Ez még mindig kellene.
0: Oké.
1: Mindegy, hát.
0: Megoldjuk ezt is. Nyugalom. Figyelj, más nem, az új városomban Serena Gomez városi strandfürdő lesz. Ennyi.

0: Workspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
6: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
7: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
6: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
8: Az enyém az erő!
9: Az univerzum védelmezői.
10: Milyen érzés nagy harcosnak lenni.
6: Piszak jó.
9: A mozikban.
11: Minden hónapban óriási akciók

0: Erotika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Megéri hozzánk jönni.
6: Tessék, CH Klíma.
7: CH Klíma.
6: Igen, CH Klíma.
7: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
9: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
10: Megijesztél?
11: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
10: OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
14: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
15: Reklámot hallottak.
16: 7 óra van.
15: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Házi Attila.
16: Hírek.
17: Ötvös Mihály Salgó-Tarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.
16: Melegben hideg, hidegben meleg.
18: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
19: Időjárás.
17: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
16: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
20: Nyékiautóház.hu.
16: Közlekedés.
17: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
21: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
23: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
24: Megafon.
25: Nagyot szól.
26: Elmúlt 7 óra 3 perccel, nagyon jó rádiózást kívánunk minden megafonistának, így 2026. június 2-án kedne. Hát egyébként most már tényleg ez már itt, ez már a holiday, meg sunshine, meg izé summer.
27: Hát hogy ne?
26: Abszolút.
27: Legalábbis a nagyon közele.
26: Így van. Na, álommeló!
27: De jó.
26: Azon túl mit vagyunk?
27: Nekem az van.
26: És álommelónk van. Alapvetően köszönhetően drága megafonistáinknak és hallgatóinak. Azért nézzünk egy másikat is, amit bevállalnánk-e, avagy sem. Mindjárt jön a téma. Maradjatok velünk, izgalmas lesz.

0: Állammelók a témák, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, mert hogy hát álltunk egy nagyon kis cikkecskét, amely hát egy állammelóról szól, és ezt fogjuk majd átbeszélni a következőkben. Igen, tehát állammelónk van, de azért lehetne egy-két állammelónk.
1: Igen, én tényleg szerencsésnek érzem magam. A világéletemben azzal tudtam foglalkozni, amit szeretek, abból élek én. Nekem ez egy állapot. Igen. Én ebben leledzem, tehát én nehezen fogsz tudni engem kirántani abból, hogy ezt lecseréljem mondjuk egy másikkal.
0: Igen, de én mindig ürigyeltem azokat, akik ugye jönnek az ilyen hírek, mit tudom, briteknél szokott ez lenni, főleg, hogy akkor fiatalok, nem tudom én, 20x évesek, és akkor úgy gondolják, hogy akkor kész, ők már tele van a hócipőjük az irodai munkával, meg a sales-szel, meg a managementről, meg az account-tel.
1: Mind a három évvel, amit eltöltöttek
0: benne. Így van, teljesen csurik van, és akkor azt gondolja, akkor jó, ő ilyentől kezdve lakókocsiba ül, és akkor ő bejárja az egész világot, és akkor neki az a hobbija, hogy akkor ahol van, ott valamit csinál, és akkor ez így él évekig.
1: Vagy végig. Megtehetik egyébként, attól függ, hogy milyen igényt támasztanak saját maguk szembe, és ha az igény nem haladja meg azt a bevételi forrást, amit itt-ott megjelenve utól tudnak érni, akkor ezt életük végig is csinálhatják. Akár.
0: Igen. Itt most egyébként egy brit pár, megint csak, akiknek a példájából kiindulunk. Nem csoda, hogy szakad az eső, igen. Érted, tele vagy a Guinness-szel már.
1: Elvágyódsz.
0: Stonehenge, Big Ben.
1: Unod a zenét.
0: Harry Head. Beatles, már eleged van mindenből, kész.
1: Foci.
0: Liverpool. Lefker.
1: Mindig csak a foci.
0: Állandóan kész.
1: Nem. Ott is már inkább csak a szoboszlait. Na mindegy.
0: Így van. És ugye ez a brit pár, és ez belindulunk majd ki egyébként, ő elhatározta azt, hogy hát igen, ő váltanak, és ugye az elmúlt 4 évben szinte ingyen utazták be Új-Zélandot meg Ausztráliát.
1: Ups.
0: Tehát, hogy érted?
1: Jó messzire mentek.
0: Hogy? Mégpedig egy nagyon egyszerű trükknek a segítségével, amivel fogunk majd egyébként beszélni. A trükk az, hogy hát ők nem szállodákban vagy ilyen Airbnb lakásokban laktak, hanem másoknak az otthonaiban. Uh-huh. És

0: annyi volt a fizetségük, hogy vigyáztak a házi állatokra, amíg a tulajdonosok távol voltak.
1: Tehát ilyen petsitterek, vagy mit tudom én, minek mondják.
0: Petsitter? Lesz ez, két C-vel, petsitter.
1: Petszi magyarosan.
0: Ez így a petsitter. És a páros egy online oldalon talált gazdákat, akik örömmel bízták rá a kedvenceket és otthonokat. Így gyakorlatilag a tulajdonosok biztonságban tudták a kutyákat, meg a házat is, meg az őrzőt. Az utazók pedig ingyen szállásra jutottak, sokszor egészen elképesztő helyek. Úgyhogy beszélgetünk erről majd, mert hogy akkor ezek az álommelók.
1: Azt kell mondjam, hogy ez egy eléggé zseniális megoldás.
0: Ez az.
1: Lássuk be, hát figyelj, ekkora ötletet és ennyire jól működő gyakorlatot kellett kitalálni.
0: Igen. Jó, úgyhogy kinek milyen álommeló, ebből kiindulva fogunk majd erről beszélgetni mindjárt.

0: Itt is vagyunk tehát, és akkor majd csemegészgetünk, szemezgetünk majd az álom melók ügyéből, mert ugye itt egy brit fiatal pár elment gyakorlatilag petszitterezni, ami ugye azt jelenti, hogy Ausztráliában és Új-Zélandon lakott bizonyos embereknél, akiknek a házi állatait, ugye kutyákat, macskákat ezekre vigyáznak erre. Most miért kell ezekre vigyázni?
1: Hát azért, hogyha elmentek nyaralni, és itt van a nagy titok.
0: Ja, igen,
1: hát
0: és hogy akkor két hétig ők nyaralnak, hát addig ők is nyaralnak.
1: Van két kutyusod, akit egyébként állatotthonba vinnél, tudod, vagy ilyen állathotelbe pontosabban, igen. És akkor itt húzamosabb időre ennek a megoldása, ez egy nagyon-nagyon nagy feladat. Tehát bátyám, mik is ebben mondnak egyébként. Ők, hogyha hát kiteszik a lábukat
0: tényleg, bárhová. Tényleg a kutyával mi van?
1: Két kutyusuk van nekik.
0: Annak 40 km per fő kell per nap.
1: Ez biztosítják folyamatosan ők, amíg itthon vannak. És amikor mondjuk elmennek, akár csak egy pár napra, és bárhová.
0: És ha viszik ott túljék azokat.
1: Akkor ott kutyus. Van, ott van valakörnyeken. Igen. És akkor a kő keményen oda kell vinni a kutyusokat, ahol biztosítják nekik természetesen ezeket a dolgokat. Aha. Tehát ez egy kutya tulajnak, ez egy, amennyiben tényleg nem tudja másképp megoldani, és hát hogyan tudnád, akkor ez egy brutálisan nagy szükség, amit ők ezen az értelemben tulajdonképpen meg tudtak oldani.
0: Jó, ebből kiindulva sokkal egyébként a hallgatóknak is a hozzászólásait várjuk, hogy azért van egy pár álommeló a világon, ami hát, hogy mondjam, nem ennyire az utazásra van kiegyezve, viszont jókat lehet vele keresni, úgyhogy majd kell választanunk, Norbi, jó, mert hogy kell választani.
1: Belőle. Amúgy ezt a kutyára vigyázás, mondja, első blikre ez nekem jöhet is, ha már ez volt az indulás. Vannak jobban?
0: Hivatásos ölelő.
1: Azt hittem, hogy itt hivatásos, mit csinálsz?
0: Ölelés terápiás szakember a páciensek számára nyilván erotikus töltet nélküli érintést, közeledést nyújt, az ülések alkalmában főként ugye az ölelésre fókuszálnak, más tevékenységeket is űzhet a hivatásos ülelő, beszélgetsz, együtt ebédeltek, sakkoztok, tehát hogy egy társaságot nyújtasz, közben meg ölelsz.
1: Zseniális, mondjuk egyébként...
0: Amerikai a történet,
1: ez
0: a képzett ölelők percenként nagyjából másfél dollárt is elkérnek, tehát az mondjuk mennyi 600 forint, vagy hogy van most a dollár, nem tudom.
1: Igen, körülbelül annyi. Amúgy nem rossz. Veszélye egyébként van neki.
0: Tehát 15 perctől 50 órás törtetem lehet, és nagyjából azért itt jó pénzeket tudnak keresni.
1: Hát a percdíjból kiindul
0: veszélye eléggé.
1: Van veszélye. Az a veszélye, és full komolyan mondom. A veszélye az lehet neki egyébként, hogy kb. Kiégsz, kimerülsz, lemerülsz.
0: A sok öleléstől?
1: De abban az értelemben, hogy az energiát...
0: De azt feltölt.
1: Na, hát fene tudja.
0: Nem.
1: Attól függ, hogy kivel találkozol szemben. Most mi van, hogyha elveszi az energiádat az a valaki, aki megközelít. Ezt tudod, hogy létező kategória?
0: Tudom, de most akkor kimennénk ide lentre, de most itt adnánk a műsort, kimennénk lentre ide a Civitas Fortissimo térre.
1: Give me a hug. Kírnám egy táblára.
0: Nem, elkezdenénk futni valafelé, és megölelgetnénk az embereket. Mennyien nem vernének?
1: Hát a következő sarokig már nem nagyon érnél el, az biztos. Azt szerintem
0: rádhívnák.
1: Hát vagy megvernének, vagy félnének a következményektől, és simán ráthívnák a rendőrt.
0: Igen. Hát lehet. Jó. Rágógumi tesztelő, na ez én biztos nem. Tehát
1: mi?
0: Utálok rágógumi tesztelő.
1: Az én sem lennék. Nem jó.
0: Megkóstolni az új rágógumikat, elküldeni az értékelést, stb. A rágógumi szakértőknek az éves fizetése, akik egyébként komoly tapasztalata rendelkeznek, akár hogy éves fizetés, az mondjuk akár a 30 millió forintos elérheti.
1: Mondjuk ebbe belefér, hogy leráncs a koronámat néha-néha, nem? Mi van? Miért te tud olyat csinálni, nem? De a datolyakóstolónak is vigyázni kell, mert az is képes lesz.
0: Vagy ezt a bizonyos csokoládé márkát, ami ilyen tofis, tudod, és akkor az...
1: Hova tovább?
0: Utálom, én azt nem tudom.
1: Hova tovább?
0: Nagyon rossz. Jó, akkor a rágógumi tesztelést annyira nem adjuk.
1: No.
0: Jó.
1: Biztos lesz jobb.
0: Biztos lesz jobb.
1: Nézzünk tovább.
0: Fénydublőr.
1: Azt előbb magyarázd meg.
0: Vagyis angolul stand-in.
1: Jaj, beállok valaki helyett a fénybe, és
0: a
1: rajtam
0: mérnek. A dublőrökkel ellentétben a fénydublőrnek nem kell ugye veszélyes mutatványokat csinálni, leugrani érted, a tüzes karikáról, meg az a Jason Statham, meg az a Tom Cruise, meg minden. Annyi, hogy a filmes táb beállítja a kamerákat, a fényeket, és addig nem a színész ül vagy állva a jelenet helyszínére, hanem a fénydublőre, aki hasonló fizikumú, és odan a ruhában van.
1: Nagyon jó, ez tetszik. Hát ez bármikor.
0: Éves szinten 9,5 millió forint.
1: Mondjuk az kicsit kevés, De mondjuk másod a munka.
0: Várjál már most.
1: Nagyon kevés.
0: Kevés. Akkor mennyit keresel havonta? Tehát nincs meg, akkor 1 millió forintnál kevesebbet keresel akkor havonta belőle.
1: Hát igen.
0: Hogyha úgy van. Igen.
1: Most hazudnék, most bocsánatot kérek, ez mondjuk nem kevés, de az előzőhöz viszonyított módon mindenféleképpen kevés. Most abból indultam ki.
0: Igen.
1: Tehát azért annyira nem kevés. Ja, de képzeld el, hogy mennyire varázsos körülmények közé kerülsz, amikor beállsz mondjuk egy olyan filmnek a díszletébe, amit aztán később...
0: Most 28 fok van például egy dzsungelben, és akkor jó, Norbi, maradj, mindjárt hozom a izéket, a lámpákat, meg itt hozom a balogot, meg a nem tudom, maradj a nyugton ott a helyed.
1: Nem az a céljuk nyilván, hogy én is megfagyok, vagy tönkre menjek, vagy hőgutát kapjak, vagy ott függ, hogy éppen hol vagyok, de akkor is. Hát most van egy jó film, akkor azért annak
0: akkor a... Ezt szeretnéd? Annak szóval a lenne?
1: Ez jó. Ezt én elteszem most így ilyen
0: akkor ez egy ilyen benne vagyunk
1: menekülési.
0: Benne vagyunk a
1: filmszakmában. Megkérdezik, hogy hol dolgozol, a filmes szakmában helyezkedtem el.
0: Jó. Jön a következő.
2: Norbert, odanád nekinek a tejet és a cukrot?
3: Természetesen, sir.
2: Egy jó Earl Grey. Mindig jó egy napra.
3: Tejjel vagy anélkül, uram?
2: Csak is tejjel. De cukor nélkül.
3: Ön ilyen?
2: Igen.
0: Mert hogy?
1: Mi ez?
0: Te a kóstoló!
1: Azt a rohadt.
0: Tehát, hogy benyomsz egy Mozartot. Jó, az már komoly. Komoly
1: ott vagyunk a sommelier témakörnél vagyunk.
0: Egy hivatásos te a kóstolónak akár 200 csésze teát is meg kell ízlelnie naponta.
1: Naponta. Hát szétvent.
0: És járatosnak kell lenni mindenfajta a fajtában.
1: Nyilván.
0: A fehér teje, a fekete teje, a zöld teje, a minden.
1: És árnyalatai.
0: Így van. A világ különböző pontjára kell utaznod. Új beszállítókat kell keresni, termékeket ki kell próbálni, és ilyesmi. És hát ott se egy nagy truváj, de minden esetre maga a munka az jó, de 11 millió forint átlagosan.
1: Az nem, az kevés. Az kevés.
0: De mész mindenhova.
1: Hát pont azért.
0: Igen?
1: Persze, azt szerintem. A néz mindenhova rendben van, ordinári nagy szakmai tudást igényel a történet ez mögötte.
0: Azt elhiszem.
1: Ami nincs szerintem megfizetve ezzel. Tehát az, hogy a világ X pontján, hát persze meg még fel kell kutatnod, meg jönnöd, menned kell, tehát van nem csak egy egyszerű, kényelmes kóstolási történet ez, hanem ez olyan hozzáadott plusz értéket feltételez a vállalótól, ami szerintem nincsen megfizetve. Ez nem egy álommeló, ez érdekes meló.
0: Inkább. Jó, akkor a te álommelód. Netti álommelója.
1: Találjuk meg.
0: Találok még egyébként, itt van még kettő, amit a legvégére hagyok, mert azok nekem nagyon tetszenek, én azt nagyon bírnám. Na, ami nektek otthon van.
1: Na.
0: Nem mondom ki a streaming szolgáltatásnak a nevét, de hogy címkéző. Tehát, hogy megkapod a filmet.
1: Igen.
0: Jó. Nincs még fönt a streamen, de megkapod a filmet, és utána végignézted a legújabb filmeket, és ugye mielőtt a műsorok még felkerülnének a platformra, el kell látnod őket kulcs szavakkal, amelyek alapján ugye könnyebben rájuk tudod találni a nézők.
1: Ez jó.
0: Tehát be kell teggelned.
1: Mennyit fizet?
0: Gyakorlatilag.
1: Mondd meg.
0: A pontos összeget nem árultál ez a streaming szolgáltat, csak annyi, hogy elég jó órabérben alkalmazza a címkézőket, és félállásban végezhető a munka.
1: Azért ez ott van a spiccen.
0: Ez jó lenne
1: nekem? Ez nekem jó lenne, ezt tetszem.
0: És valami szarfilmeket kell végignézned, érted?
1: Belefér. Hát most fizetnek érte, nem? Nyilván. Na számom törvény alapján vannak benne jók is. De nem, annyira nem moslékok.
0: De teggelnéd úgy, hogy tudod, hogy...
1: lehet, hogy ez nem is engedné. Lehet, hogy a rendszer letiltja, tudod, a csúnya szavakat.
0: Ne nézd meg.
1: Az nincsen benne. Neki szokta mondani egyébként, hogy olyan szívesen lenne, hogy az hogy dől el.
0: Mi?
1: Megjelenés előtti könyvek előolvasója.
0: Úgyhogy megjelenés?
1: Megjelenés előtt álló könyvek előolvasója. Létező kategória ez.
0: Jó, hogy előolvasó?
1: Igen. Ami nem jelent meg a könyv a polcra, de kiadnak példányt, és már olvassa.
0: Aha.
1: Van olyan is. És a múltkor Nettival nem is tudom, kivel beszélt, aki ilyen.
0: Hogy előolvasó.
1: Igen. Hogy lehet azzá válni, mert botrányos mennyiségeket olvasnak ezek ketten, és hogy ez mennyire foglalkoztatja. Ez is egy jó pofa dolog. Nyilván, zárójel, ez nem jár pénzzel, azt hiszem.
0: Jó, de ez jó. De, hát, nem, de akkor te vagy az első, aki mondjuk egy, nem tudom én, pontosan. Új Krasznahorkait vagy Leslie Lawrence-t tudsz elolvasni, tehát akkor az már maga megtiszteltetés, hogy egy jó, nem tudom
1: így
0: én.
1: Van.
0: Egy új Stephen King még nincs kint, de te vagy az, aki el tud elolvasni először.
1: Ugye, hogy milyen különleges dolog?
0: Ez egyébként nagyon az.
1: Na.
0: Ez nagyon az.
1: Igen, és azért, és akkor már nem azt mondjuk, hogy egy vacak filmet nézünk, hanem tényleg mondjuk itt azért mégis egy megjelenés előtt könyv, az mit tudom én, csak értékesebb lehet.
0: Abszolút, abszolút.
1: De jó, nem fizet.
0: Hagytunk még kettőt, és akkor majd még akár, ha lesz időre, akkor még azért a hallgatói vadászásokkal is fogunk foglalkozni. Ez a kettő szerintem a legjobb lesz. Mi? Én azt mondom. Jó?
1: Oké.
4: Okay. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
4: Hírek.
5: Ötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgóvagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgóvagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.
4: Időjárás.
5: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
4: Közlekedés.
5: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Vissza is tértünk, jó a hangulat, és akkor két álommeló maradt még a végére.
1: Na.
0: Jó.
1: Ezek azok, amiket te szívesen, szinte bármikor?
0: Szívesen, jó. Szívesen. Az egyik az a vízi csúszda tesztelő.
1: Ez komoly.
0: Hello.
1: Oda néz.
0: Helloka.
1: Hello, bármikor? Hello.
0: Figyelj. Ugye a legjobb nyári munka a világon, bejárják a világon.
1: De a szezonális,
0: hogy
1: nem
0: a legszuperebb
1: jó.
0: És a legizgalmasabb csúszdaparkokban csúszdázzanak, majd értékeljék az élményt két szempont alapján, legnagyobb csobbanás és adrenalin faktor. Végig gymbázom az egész nyert a csúszdákkal. Okay. A világ minden táján, és nagyjából összehozok éves szinten ebből a melóból, ami ugye egy szezonális munka, 8,5-9 millió forint.
1: Amúgy nem szezonális, mert ugye...
0: Mondjuk akkor parkokban télen is mehetsz.
1: Hát egyrészt, másrészt meg ugye a világ azért úgy van kitalálva, hogy van, ahol egyszer nyár van, aztán utána a másik helyen
0: de
1: van nyár.
0: Vagy.
1: Tehát ilyen full folyamatosan, látod? Mégiscsak megmaradt ez nekem. Megmaradt ez nekem kémiából, vagy matakból?
0: Földrajz ez.
1: Hol tanultuk? Éneken? Nem tudom.
0: Ez jó, ez...
1: De mindegy, nem menjünk bele a részletekbe.
0: Akkor egész éves.
1: Igen, jó fenékkel hozzá, ez egész vastag bőr, de nem fizet eleget.
0: Nem?
1: Nem.
0: De ez élvezetért kapod a pénzt.
1: Hagyjál malogva. Hát nem, ez nem jó. Ez nem jó.
0: Jó van. A másik, akkor az
1: most már nagyon kell izgulnod, mert már csak egy van.
0: Egy van. Ez sem keres annyira jól, viszont nagyon jó.
1: Akkor ne is
0: mondd. Mert hogy hivatásos alvó.
1: Ajajajajajajaj. Komoly készségeket feltételez. Hivatásos alvó.
0: Azért fizetnek, hogy alvást vizsgáló kutatásokban részt vegyél. Ráadásul a NASA-nál meg.
1: Ne hülyeskedj.
0: Tehát ott vagy az űrhajósok között, és...
1: És aludnom kell.
0: Igen.
1: És egyszer jutok el a NASA-ba, és akkor is aludja.
0: És de nem mindig, érted? Amikor ott alszol, akkor téged ott vizsgálnak közben.
1: Ja, nem az a cél, hogy én...
0: Állandóan aludjál, mert akkor megölnek, az más. Nem az, hogy érted? De és akkor milyen kemény, hogy hol dolgozol? NASA-nál.
1: Most a NASA-nál. És alszom. Az jó, azt tetszik.
0: 4,3 millió forint átlagosan.
1: Havonta?
0: Nem. Amely változtatja azt jelenti, hogy milyen kutatáson és milyen részlegen dolgozol, mint alvó. Ennyi gyerekek. Én komolyan mondom, álommeló az, amit itt végzünk, azt abszolút adom, de azért vannak nem azt, hogy szerencsésebbek, azt rosszul fogalmazom, hanem azért az álommelókon belül is még vannak álommelók.
1: Nagyon ez az albós, ez szó szerint álommeló, tehát nyilván erről nevezték el magát az egész lehetőséget, mint olyan, tehát azért ez a ne további, ez a csúcsa a szakmának, mint az álom. Durva. Na, mit csinálsz a NASA-nál? Te izgi. És mi csinálsz? Nem tudom, mi zajlik ott én addig alszom.
0: Csak este megyek be, tudom, mindenki már otthon van.
1: Egy kicsit félelmetes.
0: Nem tudom, hogy semmi nem történik bent, mert este szoktam menni csak. Na jó.
1: Kivel találkoztál az éjszakai portás?
0: Mi van ott? Jó, oké.
1: Na, figyelj, Ádika!
0: Mondanám azt, hogy értek meg, hogy kinek mi az álom melója, de már lejár az időnk.
1: Maradjunk, én maradok a zenél, és
0: én meg a rádiónál.
1: Oké. Okay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
10: A Balassagyarmati speciál óra X-erben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál óra X-er Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
11: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
12: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
1: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
11: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
13: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
14: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
13: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
14: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
15: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
16: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Házi Attila.
16: Hírek.
17: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyves-hegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tart, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is, írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
18: Időjárás.
17: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
17: Ma nappal Szentendrén a Szentlászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
20: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
21: Megafon.
19: Nagyot szól.
22: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Sziasztok, itt vagyunk, ragyogunk, Norbikám.
23: Szép reggelt.
22: Nem változtál egy cseppet sem az elmúlt 10 percben.
23: Ennek örülök egyébként, de ha mégis így lenne,
22: szólok.
23: Azt is mond.
22: Igen, szólok. Na köszöntünk mindenkit, sziasztok, és a témánk az a rollerezés lesz, ami elő-elő szokott jönni, alkalomra, pláne akkor, amikor ugye itt akár törvényi szinten is szó van arról, hogy hogyan lehetne ezt a keresztben szabályozni alapvetően, viszont most egy eléggé szomorú sztori az, amivel kapcsolatban ezt megint előhoztuk. Egy pár nappal ezelőtt, még nagyból május közepén Kurdi Ferenc Kost polgármestere egy bejegyzési posztban írta azt, hogy lépni kell abban az önkormányzatoknak, a polgármestereknek, hogy játékosan egy hinta vagy egy csúta létesítése mellett nagyon félmet kapjanak a gyerkőcök a közlekedés oktatására, és szerinte a települési vezetőknek is komoly felelősségük van ebben, hogy a terveik közé ezt is fel kell venni, hogy létesüljön minél több ilyen kis kresszpálya a településeken, legalább egy mindenki által elérhető helyen, akár óvodákban. Ők most elkezdik azt Kosdon, hogy hát itt egy picit ezt megvizsgálják, van ott volt az Ovidnak az udvarán, vagy Ovidnál ott volt régen, csak a nyomai vannak, ezt kicsit felfrissíteni, hasonlók. És azért írta mindezt, mert hogy szintén május elején egy eléggé komoly baleset történt, egy rolleres baleset történt, egy kisfiú nagyon komoly fej- és végtag sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter is érkezett érte, és ugye bukósisak meg védőfelszerelés nélkül rollerezett ő Kosdon, és hát hamar meglett a baj.
23: És egyébként itt ez a baleset, ez úgy keletkezett, hogy ő elesett egy tempónál,
22: vagy ütközés volt? Nem tudom, szerintem nem, mert hogy itt a rendőrül ki a posztból, tehát azt nem tudom. Csak annyi, hogy egy baleset szemben egy kisfiú, nem volt egy bukós is, és egy felszerelés, így a sérülése is súlyosabbak lettek, egy fej és végtag sérüléseket szenvedett a srác. Itt egy-két fotót azért megosztottak, és ahogy lehet látni, szerintem itt más autó nincsen a környéken.
23: Milyen, tehát nem ütközött ő
22: mással? Hogy lehet, hogy valami történt. Mindegy, ez véget mondta azt, vagy írta azt egyébként a polgármester, hogy akkor ezzel valamit kéne csinálni. Úgyhogy beszélgetünk megint erről az egészen, mert nagyon sors a probléma, és azt látom például én Balassagyarmaton, hogy meglepnek, mit mondtam reggel is, amikor megjelennek.
23: Mert hogy gyorsan jönnek.
22: Mert hogy

0: A kosdi rolleres baleset kapcsán kezdtünk el, és kezdünk el beszélgetni picit magáról a rolleres... nem tudom én.
1: Jelenségről.
0: Jelenségről, igen.
1: Mert ez az.
0: Mert ugye ez az, és hát nagyon sok szor lehet látni, például én is látok Balassagyarmaton mindenfajta videfelszerelés nélkül közlekedőt, és ennek meglett egyébként a következménye kosdon, mert hogy egy fiatal iskolás fiú is baleset szenvedett, úgyhogy semmilyen cucc nem volt rajta, és eléggé komoly sérüléseket szenvedett, mentőhelikopter jött hozzá. Egyébként nagyon komoly kommentek is jöttek erre a bejegyzésre, ebben majd fogunk egy picit szemezgetni. Na de, hogy én valahogy mindig úgy érzem, hogy nincsen jól kezelve ez. Nyilván majd a közlekedési, nem tudom én, szakágnak azért ezzel foglalkozni kell akár ezt illetően is, de hogy például én valahogy nem tudom normálisan és a helyén kezelni őket, és valahogy nekem egyszerűen se a járdára, se az útra valahogy úgy szerintem, hogy nem valóak oda.
1: Nagyon érdekes különben ez, mert akkor tényleg jelenségről érdemes beszélni, ráadásul kb. Olyan tempóval érkezett, mint egy üstökös, amikor belép a légkörbe, tehát egy ahhoz hasonlítható, magának a rollerezésnek tulajdonképpen a berobbanása a közlekedés világába, én legalábbis így értelmezem, vagy így élem meg, és a közlekedésben, amikor tényleg elkezdünk már itt vidéken is ezzel úgy találkozni, először nyilván a fővárosi dolgok voltak, de itt minden napoknak a része lesz. Onnantól kezdve az a bajom ezzel, hogy szerintem a rollerezőknek a nagy része, tisztelet a kivételnek egyébként, nem azzal a komolysággal és azzal az odafigyeléssel és azzal a felkészültséggel vesz részt a közlekedésben ezzel az eszközzel, mint a többiek, akik szerintem már ezt csinálják.
0: Ez ebből adódik. Egy gyors zárója, szerintem azért, mert ugye régen, most elmondjuk a fiataloknak, hogy akkor régen ez egy gyerekjáték volt, hát hogy milyen volt a roller, ráálltál, talán még neked lába, is hajtottad lábbal, és hogy mentél egy már kicsit, és akkor de megint hajtottad ugye lábbal, tehát hogy nem volt nagy sebesség, igen, és ugye ez a fajta kép él még szerintem a rollerezőkben, meg az emberekben, hogy figyelj, az idézőjelben csak roller.
1: Igen, hiszen volt közt egy átmenet, voltak ott azok a szkúterek, meg azok a komolyabbak, amik már azért mind szerkezetileg és mind az ebből elérhető sebesség szempontjából egy komolyabb dolog voltak a gyerekkori emlékekből felsejlő rollerekkel szemben, és akkor ugye nyilván ezek megkapták később az elektromotorokat itt, ezek az elektromos rollerek, és ott elszabadultak minden, mint az állat, tehát mint Django, ott az a vége van, és a legnagyobb probléma abból áll, hogy azt a tempót nem tudják lekövetni egyébként a mentális követelmények. És ezek az eszközök tisztelet a kivételnek van, amelyek le van limitálva teljesítményben, és igen, akkor tudnak mondjuk 25 km per órát. Múltkori gyarmaton jövök ki az egyik körforgalomból, illetve megyek bele a körforgalomba, érkezik jobbról engem hagyva természetesen a szabálytak megfelelően, kimenni egy rolleres. Ez is felnőtt volt egyébként, tehát nem volt semmilyen probléma. De várjál!
0: De meglepődsz, hogy miért jön?
1: De várjál, jött az úton, oké. Okay. Nem is lepődtem meg. Azon viszont igen, hogy amikor én utána mentem, és fölvettem az utazás sebességet, ami szerintem az 50 közelében lehetett, na az a roller, az
0: ott hagyom?
1: Úgy fogta magát vissza, hogy ne előzzön meg szerintem. És azért ott egy picit meglepődtem.
0: Valaki egyébként pont a kosdi bejegyzés, a Kurti Ferenc polgármester bejegyzése aláírja kommentben, hogy tegnap a délpesti kórháztól egy rolleres fiatal után fordultam ki a Köves útra. Ketten voltak a rolleren, rövidgatya póló. 50-60 km per órával mentem, és csak távolodtam a rollertől. Kipróbáltam a szintentartást, ami 72 km per óra volt.
1: Na, ott a baj.
0: 72 km órával, rövidgatyában, pólóban ketten zúztak rajta.
1: Ha rolleren. Ők akkor ott elesnek, nem, meg se találják őket. Tehát ez olyan kockázatot rejt magában a rollerezés, hogy elképesztő. És ugye, hogyha ezt elkezdjük, a képesek felnőttek, fiatal felnőttek ezt a dolgot, jellemzően fiatal felnőttek azok, akik ezt egyébként úgy használják, az idősebbeket. Én nagyon-nagyon keveset láttam még ezen. Igen. És gyerekek.
0: Valaki azt írja, hogy mielőbb gyógyást igen, és akkor egyértelműen a szülők hibája.
1: Pontosan így van. A szülőt nem hibáztatom feltétlenül.
0: Már megint a szülő? Norbi!
1: Sajnos igen. Minden tekintetben nem fogom elásni a szülőt mindig, de igen, egy gyerek esetében abszolút szülői hiba, mert lehet, hogy jót akar egy ajándékkal annak a gyereknek a rollerrel, és minden vágyát teljesíti, mert persze megvan már a mobil, megvan a számítógépes játék, mindenki jót akar és meg akarja adni a gyerekének a kedvének megfelelőt. Ez az égvilágon semmi baj nincsen. de megint kéne egy manó sapkányit ezen állítani egy kicsikét. Tehát az, hogy ha adom neki, akkor viszont olyan, hogy is mondjam, csak felkészítés mellett.
0: Hát külön, te komolyan mondom.
1: Amihez szükséges.
0: Ez még rosszabb, tehát ez százszor rosszabb mondjuk a biciklinél.
1: Hogyne.
0: Mert komolyan mondom, egy ilyen külön olyan protektorokba kéne állniuk, mint a gyorsasági motorosoknál, ugye, hogy akkor a gerincvédőt
1: könyök,
0: kezdeni.
1: Könyök, sisak, gerinc,
0: így, tért. Tehát, hogy olyan szinten van
1: kesztyű.
0: De komolyan mondom, hát, de mindent
1: az megvan.
0: Mondom, mint hogyha a rosszinak a cucca lenne.
1: De az megvan, hogy abból, és csak elviccelték egy mangó sapkányit, ami a szintén ezzel párhuzamosan fut, amikor a nyúl a rollerezős elé ugrott valahol, egy felnőtt ember ment a rollerrel, és egy nyúl meglepte őt, egy erdélyi út mellett ment. És gyakorlatilag balesetezett a nyúl, fellökte őt a nyúl, aztán utána viccelődtek itt ezzel a történettel, pedig az az ember nincs ebben a bizonyos felszerelésben.
0: Mert abban volt?
1: Kesztyűben volt, motoros kesztyű, úgy állt azon a rolleren, én úgy emlékszem, mintha éppen tényleg egy motoros lett volna, protektorok sora, és a többi, és a többi. Akkor ő nem, szóval rosszul jár.
0: Igen.
1: És azt mondom én is, hogy semmi ilyesmit nem lehet használni a megfelelő mind közlekedési szabályok, ismerete nélkül, felkészültség nélkül, egy gyereknél nem tudom, az mennyire van meg egyébként.
0: Figyelj,
1: amikor a suliba megy vele és visszajön.
0: Szerintem nekem még mindig az a bajom vele, hogy egyszerűen közlekedési idegen a cucc, érted? Mert hogy...
1: De már itt vannak, szóval
0: igen,
1: már nem
0: de
1: az.
0: Hogy, de hogy ne, nem, tehát az, hogy mész egy, jön melletted mondjuk, nem tudom én, egy kis robogós 50-nel, ott van rajta a bukós is, a kötelező, oké, jön, stb. Remélem, ez fel fog. De az, hogy állva, suhan mellette, de... mondjuk 70-nel, érted, nem odavaló se az útra, se a járdára, csak a... mert szerintem közlekedés idegen.
1: Igen, azért, mert új. Egy robogó is új volt, amikor a szekerek voltak. Tehát ez... De nem. Ez új. Ádi, ezek itt vannak. Nem az a probléma, hogy idegenek ezek a közlekedés történettől. Nem lesz visszavonva.
0: Jó, nyilván tudom, ezek de mondom, hogy én ezzel mindig...
1: Azért, mert
0: és soha érted, a kerékpárúton is mellettem hangtalan elmegy, holott szerintem nem is mehetne a kerékpárúton, bár nem tudom, hogy az hogy van. Tehát elmegy mehetne, és jön, és valamelyik egyébként akkora már, mint egy kis motor, olyan teljesítménnyel, és sőt, akkor kettő jönnek, és a múltkor is mentem valóval, mit tudom, autóval, és akkor olyan világítások, mondtam, mi az Isten az, ami jön velem szembe, érted? És ugye a két rolleres volt, de olyan világítással, hogy megőrülsz, érted? Tehát olyan xenon fényszóró volt benne, hogy retinálat kipattintja a helyéről.
1: Nem is kell már túl sok pénz, ez a másik egyébként, hogy nagyon olcsón beszerezhetők.
0: És hogy nekem ilyen abszolút közlekedés idegen eszköz. Én nem látom benne azt, hogy ez be tudna épülni.
1: Igen, az a baj, a közlekedés egy nagyon komoly dolog, és egyre inkább az lesz, és most kb. Az van, hogy egy gyerekjáték jelent meg egy negyedik szereplőként, hogyha az autók, a gépjárművek és a motor meg a kerékpár után bevesszük ezt még oda, akkor a gyalogosokkal együtt legyen az ötödik, tehát egy vadonatúj szereplője van a közlekedésnek.
0: Nem.
1: És ez innentől kezdve az újdonsága a legkisebb veszély, hanem egyszerűen az, hogy a korosztály melyik használja, az nincsen szerintem tudatában annak, hogy ez mekkora fegyver. Családban is volt olyan egyébként.
0: Na, nátok volt?
1: Hát nem, a mi gyerekeink a rokonságban volt olyan, hogy szintén jó szívűségből és jó szándékból kapott a gyerek egy rollert. Föl lett töltve, első út bukott akkor át, mint Rottenbiller. És akkor igen. Onnan persze. És onnantól kezdve jó nagyot kívánok. Roller letesz, talán el is ad. Boldogságnak annyi. Oké, okay. De lehetett volna az attól sokkal rosszabb.
0: Hát,
1: itt van ez
0: ne?
1: A kisfiú. Ő is lehet, hogy pont így volt. Lehet, hogy első útja, lehet, hogy sokadik. Kár ezen egyébként rugózni. Jelenlévő probléma egyre szaporodó, és amit az elején mondtál, a kórházi jelentések pedig kifejezetten súlyosbodó, napi több nagyon súlyos esetről számolnak be.
0: Pont most hoztam egyébként még egy zárszóként, aztán a hallgatói hozzászólásokat, a véleményeket is várjuk, hogy mi 2024-ben 367, tavaly már 635 balesetet okoztak elektromos rollerrel közlekedők, és ugye drámaiban megnőtt ennek a száma nálunk, ugye 73%-kal több személyisérüléssel járó szerencsétlenség történt, amelyben ugye e-rolleres volt a felelős. Tehát, hogy brutális történet.
1: Igen, sajnos, és mondom, hogyha ez korosztályhoz köthető, már pedig valószínűsítem, hogy gyerekek, fiatal felnőttek,
0: Arról meg nem beszélünk.
1: Még rosszabb.
0: Kell a kötelező is, ugye, ami 25 kg-nál nehezebb, és 14 km/h-nál gyorsabb, azt már kell rá biztosítás rendesen, tehát nem tudom.
1: De itt volt szó a kötelező sisak használatról is.
0: Szerintem az lesz majd az új keresztbe. Igen. Az majd ősszel fogunk majd ezzel is foglalkozni, ja. Szerintem, hogyha ja. Úgyhogy írjátok meg, hogy ki hogy gondolja azt az e-rollerezést a Viber számunk 0630 566 2262.
2: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
3: Hírek.
2: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyves-hegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is. Írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
3: Időjárás.
4: Időjárás.
2: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
4: Közlekedés.
2: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: A kosdi rolleres baleset kapcsán beszélgettünk még egy picit ezekről az e-rollerekről, és megkeresztük a hallgatóinkat is, hogy ők mit gondolnak. Valaki azt írja, hogy Gödön naponta látok két emberrel száguldozó rollerest a járdán, teljesen életveszélyes Márta.
1: Mert hiszen...
0: Jogsi nélkül mennek 25-30-al, sokszor még Crest sem ismernek, kaptuk egy másik hallgatótól. A gyalogosoknak lett a legrosszabb, főleg időseknek és a kisgyerekeseknek. Dunakesziről írja Gábor, hogy éjjel rengetegen ittasan használják a rollert, és ez borzasztóan veszélyes. A rendőrségnek sokkal szigorúban kellene ellenőrizni a rollereseket. Igen, de valaki megvédi. A sisak kötelezővé tétele és sebességkorlátozás sokat segítene, nem az rollerek hibáztatása. Igen. Sok a munkába járása használják, olcsóbb és praktikusabb, mint a tömegközlekedés.
1: Ez tény.
0: Ezt is írják.
1: Ez tény. Biztos, hogy van neki, főleg ugye nagyvárosi, de nem városi szituációban. Hát, igaziból bárhol, persze, ahol a munkába jársz, rövid távot akarsz megtenni.
0: Igen.
1: Fontos a tempó, ott nyilván egy alternatíva.
0: Ádám Norbinak igaza van, a fiataloknak ez a jövő közlekedése. Nem tiltani kell, hanem megtanítani kultúrát használni. Oké, de tudom, én boomer vagyok, bár még nem vagyok 40, de valahogy engem meglep mindig, ahogy mondtam, ha felbukkan. Magas, mert áll, gyorsan jön.
1: Nagyon fura pozíciós, igen.
0: Tehát, hogy jön egy ilyen...
1: Egy csík
0: gyorsan. Jön, gyorsan veled szemben, és nem tudod, hogy mi az. Tehát, hogy így, nekem ez a gondom vele, érted? Tehát, hogy nekem ezért még mindig ilyen közlekedés idegen. De hát nyilván tudom, emlékszem rá, hogy amikor bejöttek ezek a e-rolleres dolgok a fővárosban, és talán nem is tudom, a Fehorván voltunk forgatni, vagy nem tudom, és így néztem, hogy
1: bérléshez tudsz?
0: Aha, hogy így szétdobálva az egész kerületben.
1: Ez most is így van.
0: Tehát, hogy így kész, és akkor...
1: Ez most is így van, és az a legnagyobb bizonyíték arra, ugye volt az előző hozzászóló, aki mondta, hogy piásan használják mondjuk az éjszakai rollerezők az eszközt.
0: Igen.
1: Az, amikor látod a roller szétdobálva, az a legnagyobb bizonyíték arra tulajdonképpen, azzal meg is fújta a szondát a használója, amikor úgy hagyja ott az eszközt. Egy normális, csak tényleg praktikusan használó ember egy ilyen eszközt nem dob le a férjére. Aki be van nyomva, mint a szög, az fogja ott, ahol áll, eldobja a francba, és valahova áttén feregából, mit tudom én, vagy megérkezett, mit tudom én.
0: Igen.
1: Tehát abból látszik az eldobott eszközökből, hogy tulajdonképpen mi veszélyhelyzetek zajlanak mondjuk akár az éjszaka folyamán, akár Pesten, akár Gödön, bárhol.
0: Egyébként most nézem, hogy pont, hogy mondtál, ott már mémek úgy, hogy a nyúl. Az a rolleres.
1: Igen. Azért mondom, hogy nagyot ment.
0: Tudtam, nem is.
1: Ez nagyot ment. Lehet rajta viccelődni. Én is ütköztem már állattal, nem volt jó kedvem. Mémet nem gyártottam róla. Az
0: igen,
1: biztos.
0: Igen, tehát elhiszem egyébként. Hogy tessék figyelni, jó? Mindenképpen, és ha majd összejön akkor a szabályozás, a Crest, akkor majd beszélgetünk róla. Mert hogy bukós is csak, meg hogy minden.
1: Van ide vonatkozó változás, hogy várható az hiszen.
0: De emlékszem, hogy ez a bukós kötelezővé tételés előtt, és egyébként pont talán ugye, a közlekedési szakértőnkkel Golyán Szilvivel beszélgettünk ugye arról, hogy ő mindig ugye
1: mindig mondta.
0: Mint kerékpáros hát szakember, hogy ő még gyarmaton is fölveszi, és lecseszett, emlékszem rá, hogy miért nem hordok bukós sisakot a biciklinél, vagy csak legördülök, idézőjelesen, mert hogy ő mindenhova, bárhova, hogy megy itt, szoktam látni mindig, ott van a vején a sisak, és engem mondom, lecseszett, hogy mondom, oké, Szili, igazad van, tehát, hogy adom, de hogy...
1: De igaza van.
0: De igaza van, na, úgyhogy lesz még ez téma majd szerintem.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
3: Minden hónapban óriási akciók a

0: Réka, Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
2: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
2: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
2: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
2: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
2: Megéri hozzánk jönni.
3: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Házi Attila.
5: Hírek.
6: Ötvös Mihály Salgó-Tarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége. Az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
1: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
6: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
1: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
6: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
8: 9 óra múlt 3 perccel. Hellóztok, sziasztok, megyünk tovább. Start menüzünk, úgyhogy ennyi. Bárkinek bármi, akkor most nem a Viber-t mondom, hanem az e-mail címünket, mert erre is szoktak jönni egyébként témajavaslatok.
9: Igen.
8: Ez tök klassz, megafonfm@megafonfm.hu. Jó, erre jöhet minden, és akkor néhány dalt hozunk most nektek, úgyhogy meg a slágerekkel folytatjuk a startmenőt, aztán pedig a tervek szerint addig meg is érkezik Varga Bíró Tamás, akkor tudjuk indítani a kék halált, maradjatok velünk továbbra is.

0: halál.
1: Jó rádiózást kívánunk továbbra is mindenkinek, és ugyebár a Startmenü utolsó órájában járunk, de ilyenkor szoktuk feltenni az íre a pontot, mert hogy kék halál van, és Varga Bíró Tamás. Jó reggelt!
2: Jó reggelt neked és a kedves rádió. Ja,
1: meglepődtél a felkonfor?
2: Meglepődtem már, hogy én a szemedben csak egy pont vagyok. Érted? Tehát,
1: hát de az i.
2: Te pont látod.
1: Az i az mit ér pont nélkül?
2: De ki az i? Látod. Két ellennél az i?
1: Nem tudom.
2: És én vagyok rajtad a pont.
1: Nem akarsz pont lenni?
2: Hát pont nem. De, de tudod mit? Beszéljünk a bögrékről, jó?
1: Van ott egy csomó. Nem a gyűjtő vagyok, de én szeretek.
2: Nem, mint a gyűjtő lennél, de,
1: hetente cserélem,
2: de mindenhonnan ellopsz egyet.
1: Nem. Hetente cserélem a kávés bögrémet.
2: Ádám, loptál már kávés? Vagy mi kávés? Sörös korsót.
1: Szerintem
2: őszintén.
1: Igen.
2: Mindenki, akinek valami köze lehetett a felső oktatáshoz, és férfi, mindenki.
1: De nem is úgy, hogy benne, hanem emlékszem rá, hogy mentem, és oda, benne maradt a kezembe.
2: Ez a fedő sztoriád.
1: De tényleg ez így volt. Mm-hmm. Mert nincs szükségem rá. Tehát,
2: és nem vitted vissza.
1: Nem.
2: Mert olyankor meg már, ugye?
1: Hát ez nem ciki.
2: A bögre fülét a forró sörhöz találták fel, és nem a kávéhoz.
1: Fúj.
2: Ugyanis. Jóval azelőtt, hogy a kávé bejött volna Európába, hála jó Istennek sörmávót. És a sört sokszor a főzés után rögtön csapra is verték. Tűzforrom.
1: Nem is hiszem. Hogy?
2: Hát igen. Igen. És akkor így belegondol az ember, hogy mi a... Mert rögtön, ha sör, akkor én kb. Úgy képzelem el, az én emlékezetemben a sör az úgy néz ki, hogy egy ilyen kis enyhén kerekített korsóban 4/5 sör, 1/5 gyönyörű fehér feszes hab, a lábam belelógatom a Balatonba, bal kezemnél egy hatalmas nagy rántott hek, jobb kezemnél közvetlenül a sörtartó jobb kezem mellett ott ül a babám, ő is ugyanígy hek, sör, és iszunk. Ez nekem a sör. Ehhez képest azt a kulturális sokkot, amit az angolok például simán elkövetnek a mai napig, hogy főzik, de már isszák is, ez számomra felfoghatatlan. Bár van ez a nagyon barna, nagyon jellegzetes sör, hát nem mondom ki a nevét, mert
1: igen.
2: Hát de nyilván nem mondom ki, de mindenki tudja, hogy mire gondolok, hogy azt ugye melegen.
1: Én emlékszem rá, hogy talán még akkor Récsegon a Hava Pista azt csinálta a sörfőzdéjét. Isteni, brutálisan jó, és brutálisan jó. Elős kézműves sörei voltak. Nagyon, én nagyon szeretem az István söreit. Én talán ott, mint hogyha emlékszem rá, hogy talán ihattam.
2: Melegen? Forrón?
1: Igen, mert friss csapolásból. Mert ő még sörpárlatot is csinált. Tehát, hogy volt olyan alkohol, a rövidital, ami a sörpárlat
2: tudom,
1: volt.
2: Tudom, olyat botrányos.
1: És Isten ilyen finom volt.
2: Az, amit én ittam, a sörpárlat, az botrányos volt.
1: Ez olyan volt, mintha
2: gyönyörű üvege
1: tudom,
2: volt.
1: Ilyen brandit innál vagy.
2: Tényleg?
1: Nem. Nagyon finom volt. Tehát nagyon jókat. Hát én nem tudom hány ezért, hogy ott meg akarták ott ölni az írek Dublinban, mert hogy elvitte az első helyet, érted?
2: Tényleg?
1: Persze, barna sörökkel.
2: Elvitte az első, és pont a barnával.
1: Aztán igen, tehát hogy így mit keres itt ez egy csávó, és itt gyűlölték őt az írekért. Ezt mind a mai nap szerintem. Nagyon söröket csináltuk.
2: Zsúri Füzőre és Bogácsra mentünk egy volt baráti társasággal, és nekünk akkor volt egy szokásunk, hogy csak és kizárólag akkor, amikor velük és oda mentünk, akkor ittunk az évben egyedül barna sört. Akkor csak barna sört ittunk, ez egy ilyen hagyomány.
1: Jó is.
2: Hiányzik az a társaság, és hiányzik a barna sört.
1: Csak abból már az tényleg az, hogy azt úgy iszott, hogy ilyen, tehát, hogy nem úgy, mint az angolok, mert ez most már sokkal nehezebb. Én a Szombati Ádinak a fesztiválján szoktam általában mindig barna sört inni.
2: Tényleg?
1: Igen, akkor tudod, akkor hoz egy-két ilyen prémium minőségűet is, tehát nem csak az olyan, amit elérsz itthon, hanem nem tudom én, dán, meg cseh, meg nem tudom milyen manufaktúrákból, és akkor rendesen ki ez a...
2: Aha.
1: És megfogja a poharat.
2: Nyugodtan iszod?
1: Nyugodtan.
2: Vagy így kortyogod? Nekem van egy olyan ismerősöm, akivel így, ha leülünk, ígyom meg egy sört. Jó, ígyom meg. kitöltjük korsóba, és lehúzza egyből. Érted? Én még csak a habot ízlegetem.
1: Nem, én nem tudok. Ezt pont nem,
2: én sem
1: talán
2: tudok.
1: Itt beszélgettük, hogy nekem mindig az volt a gond, amikor egyetemista is voltam, meg tehát itt is voltunk gyarmati szórakozáján, és hogy akkor igen, valaki megszólja, akkor zár óra, két óra, és akkor van annyi. Még egy fél liter söröm még, és itt a többiek itt...
2: Na, azt utálom.
1: Én ezt nem bírtam, és mindig ott hagytam, mert nem bírok egyszerre meginni 3 perc alatt.
2: Igen. Tudod, mit utálok? Elmegyek, kiülünk mondjuk Pesten valami teraszos helyre. Mondjuk odaérünk, mit tudom én, 11:30-kor, éjszaka 11:30-kor. Simán adnak korsót, vagy 11:45-kor. Simán adnak. Csak 5 perc múlva megkopogtatják a vállat, hogy amúgy 5 perc van az elmúlt. És mondom, amúgy, édes, ja, drága, de ezt nem tudtad volna mondani látod, nekünk?
1: Hát kell a pénz.
2: Hát kell a pénz, akkor miért nem azt mondta, hogy
1: itt srácok, éjfél
2: zárunk, rögtön már műanyag pohárba adjuk, ja, nektek. És akkor kész. Egyébként kövezzél meg, de nekem műanyag pohárból így legalább 30

0: Ha erre gondolsz.
1: Az ókori Rómában éltél volna, akkor a nyakadba hordtad volna. És nem azért, mert az ókori rómaiak olyanok voltak, mint itt a Leninen, a kulcsos gyerekek, hanem a státuszszimbólum volt.
0: Hogy neki van.
1: A legnagyobb státuszszimbólum volt,
0: neki háza.
1: Hogyha van házad, van villád, és annak a kulcsa a nyakadban lóg.
0: Hát itt tíz azt hívják, voltak a jaszkarik, akinek nem volt.
1: Ugye, ugye, kis kulcsal, érted?
0: Menőztek ott.
1: Már majd én is az albérletem.
0: Gyere hát oda, pégy! Gyere oda, pégy!
1: Persze, hát az is ér valami,
0: mi, hogyha
1: bizony.
0: Az én kulcsomomat tenném a nyakamba, akkor gyakorlatilag 3 percemből olyan hámsérülések keletkeznének, a mellakasom, hogy egy végém lenne kb.
1: Érdekes, hogy a gyűrűk, a karikák is akkor alakultak ki, ugyanis egy idő után rájöttek, hogy még jobb, hogyha kulcskarikára fűzik a kulcsot, és a kulcskarikát gyűrűként húzzák az ujjukra. És akkor belül ott fityeket a kulcs, és kint meg a kis gyűrűs kulcskarika. Valami érdekesek ezek a dolgok. Nem tudom, hány pompei lakosnak kellett ahhoz meghalni, hogy mindenre rájöjjünk, de én úgy érzem, hogy megérte a Vezuviusnak ez a kis munka, érte egy pár perces munkával. Mennyi munkát adott a régészeknek, ugye hány régész nevelkedhetett azon föl? Ha nem halt volna meg ugye Pompeinek a teljes lakossága, akkor nem lenne ennyi régész a világon, ez egészen biztos.
0: Hát.
1: Igen. Feltéve, de nem megengedve, hogy Schliemann acélgyáros volt, aki azt mondta, hogy biztos, hogy létezik Trója. Uh-huh. És akkor meg is találták Tróját. Ez már elhangzott egy csomó kék halálba. Vagy 5 vagy 6 Tróját egymásra épülve megtaláltak, de Schliemann nem volt régész. Úgyhogy néha találhatnak a nem régészek is érdekes dolgokat. Ha találtok valamit, kedves kék halál hallgatók, akkor ne felejtsétek el a két információt. Régészeti leletet találtok, hát hogyha aknát vagy gránátot, mint most itt Gyarmaton nem régiben, akkor azt azonnal hagyjátok és szóljatok a hatóságoknak, de ez tényleg nem vicc. Ha régészeti leletet, olyat, amiről úgy gondoljátok, hogy valamit, akkor is kutya kötelességetek egyébként ott hagyni, nem emelhetitek ki, mert a régészeknek az is fontos, hogy milyen közegben található az a dolog, amit nem szabad, pláne, hogy a fekete piacon eladjátok, nektek becsületesen jelentenetek kell, és akkor a talált tárgy értékének a hány százalékát kapjátok meg?
0: Nem tudom, nekem az ismerős.
1: Nulla.
0: Akinek nulla. Volt ilyen, és hogy építkezés, csak előtte a tárgyat, elindult a munkálat, és hogy iszonyat hónapokat csúszott el. A régész, ebben, hogy kijött
1: mindig
0: valami,
1: nem tudom. Szarmata temető.
0: Tehát, hogy így valami, nagyon berenyúlt
1: csorok. Egy kipita, egy szarmata temető.
0: Ajom.
1: Tehát, kedves törvényhozók, ezt a 0% megtalálói jutalmat, ez egy kicsit tornászátok már fel.
0: Smoky, jól a folytatja.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
2: Hírek.
3: Ötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni.

0: megállni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanú vonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bujkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.
1: Időjárás.
0: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
1: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Zárjuk a sorainkat, itt a vége. Fuss fel, véle a 2489. startbenünk volt ez, gyerekek. Vészesen közeledünk.
2: Igen, a karácsonyhoz.
1: Hát, ezt tudjuk. És ugye 2500-hoz, ami drága Nórink nagyon-nagyon vár.
2: Igen, nagy erőkkel várja. Én is, jó pofa meg minden, így tök van, jó.
1: Szeretjük az ilyen kerekeket, ugye?
2: Pontosan így van.
1: Így van, így van.
2: Majd számot vetünk akkor.
1: Jó van, és akkor itt van, hogy ha már az álomeróról is ugye beszéltünk egyébként, akkor valami hasonlóval zárjuk a sorainkat.
2: Így van, kedves régi barátunk Dániel Krisztián mondta azt, hogy soha nem lehet több pénzed annál, mint amennyire értékeled magad. Elgondolkodós. Elgondolkodós.
1: Nagyon.
2: Nagyon ügyes, hát benne van a lehetőség.
1: Ez a mai házi feladat, jó? És akkor holnap reggel jövünk, küldünk nagy tapsot mindenkinek. Okosan, ügyesen, szépen.
2: És ha lehet, akkor egészségesen.
1: Szevasztok.
2: Sziasztok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
4: Reklám.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
7: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
8: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
7: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
9: Az enyém az erő!
10: Az univerzum védelmezői.
11: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
7: Piszak jó.
10: A mozikban.
12: Tessék, CH Klíma.
13: CH Klíma.
12: Igen, CH Klíma.
13: CH Klíma.
14: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
15: Megijesztél? Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat, sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
16: Reklámot hallottak.
17: 10 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Házi Attila.
19: Hírek.
18: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyves-hegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is, írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas-Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
3: Időjárás.
18: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
16: Közlekedés.
18: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
15: Nagyot szól.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez a kirakat, a műsor, amiben ma is minden benne lesz délután 4-ig. Réde Ireni a mikrofonnál, most pedig kezdünk egy fiatal szlovák énekes dalszerzővel, tőle hallhatnak egy különösen őszinte dalt. A 2002-ben született Karinan az elmúlt években az alternatív pop egyik figyelemre méltó európai előadójává vált, zenéiben gyakran dolgoz fel személyes és érzelmileg nehéz témákat. A We Are Friends Right egy szakítás után helyzetet mesél el, amikor két ember megpróbál barátként tovább lépni, de a múlt és a sérülések ezt nem teszik könnyűvé. Az előadó szerint a dal egy korábbi, mérgező kapcsolat érzelmeiből született, és arról szól, hogy néha a barátság sem működik egy rosszul végződött szerelem után. Érkezik tehát a Megafonban Karinantól a We Are Friends Right című megaslágere.
17: It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

A megaslágerek között receptrovat a kirakatban egyszerű, és kezdőknek is sikerül elkészítenie. Ez nem más, mint a vegán almás fahéjas keversüti. Jó választás, mert nincs dagasztás, nincs keresztés, csak összekeverjük, és már süthetjük is. Nézzük a hozzávalókat. Két közepes alma, 250 g liszt, 100 g cukor vagy nátcukor, egy csomag sütőpor, egy teáskanál fahéj, 250 ml növényi ital, zab vagy szójaital, 60 ml olaj és egy csipet só. A sütőt melegítsük elő 180 fokra, az almákat reszeljük le vagy vágjuk apró kockákra. Egy tálban keverjük össze a lisztet, a cukrot, a sütőport, a fahéjat és a sót. Adjuk hozzá növényi italt és az olajat, majd keverjük simára. Forgassuk bele az almát, majd öntsük sütőpapírral bélelt kisebb tepsibe vagy torta formába. Végül pedig süssük 30-35 percig, amíg a teteje aranybarna lesz. A végeredmény puha, enyhén fahéjas sütemény, ami másnap is finom marad. Ez volt az egyszerűen elkészíthető vegán almás fahéjas sütink receptje.

0: is ünnepeltek, nagyon boldog születésnapot és névnapot kívánok ma önöknek. Június 2-a van, a Kármenek, az Aniták, a Jenők és az Árminok ünneplik a névnapjukat. Héber spanyol eredetű név, a Carmen jelentése Carmel hegyi kert. A Héber Anna név spanyol változatából származik, az Anita kegyelem, könyörület. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, bizalmas, tanácsadó miniszter. A germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült az Armin. A következő megasláger az ünnepelteknek szól.
1: Listen,

Menüajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni, lesz enyén a Hubert panzióban, már is mondom, a mai ajánlat Hokkaidó tökleves, pirított tökmaggal, tyúkhúsleves, csirkemell sonkával, gombával és sajttal besütve, rizssel hasábbal, salátával, sertésgordon sonkával, sajttal töltve, rizssel, sülburgonyával és salátával, gombóc, csoki töltelékkel, mákkal vagy édesmorzsával szórva, grillezett füstölt sajt, amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassagyarmat, svejk vendéglő, a mai ebéd paradicsomleves betűtésztával, csontleves, túrós tejfölös tészta, békönszalonnával, illetve brassói apró pecsenye, savanyúsággal. Remélem mindenki megtalálja a kedvencét. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: könyvhírakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém a
8: az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
11: A Balassagyarmati speciál óraikszerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
10: Speciál óraikszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási! Az ára elképesztőek!
13: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól!
14: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron!
12: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell!
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
15: A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pontosította Magyar Péter miniszterelnököt az országgyűlésben, szerinte nem hozták haza az uniós pénzeket, mindössze egy politikai megállapodást kötöttek, aminek még van egy sor feltétele. Üdvözölte, hogy írtani fogják a korrupciót. Ennek azonban érvényesülnie kellene például a vakcina ügyben érintett Ursula von der Leyen EB elnök esetében is. Jelezte, a migrációs paktumot el kell fogadni a Magyarországnak, érdekli, miként kívánja majd a Tisza kormány ezt végre hajtani. Súlyog Tamás hallgatásával kapcsolatban is szólt, szerinte is helytelen, hogy nem szólt bizonyos helyzetekben, de Göncz Árpád kegyelmet adott egy olyan embernek, aki megerőszakolt egy 9 éves kislányt, és Sólyom László is néma maradt 2006-ban, amikor csontokat törtek az utcán a rendőrök. A kormányoknak így sem volt jogosultságuk lemondatni az államfőt, ilyet csak Afrikában vagy a banán köztársaságokban lehet megtenni. Lemondott a Felvidéki Magyar Pártban betöltött minden tisztségéről Lőri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. A politikus a ma7.sk Felvidéki Magyar Hírportálnak nyilatkozva döntésével kapcsolatban azt mondta, a pártban nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások, amiről az őszi helyi hatósági választások előtt a Nagyszombat megyében tartott jelöltállítás is tanúskodik. Megjegyezte, a párt tagja marad, a kialakult helyzetben az ország tisztségeiről történt lemondása a politikai kultúra része. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is. Írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas-Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
1: Időjárás.
15: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés.
15: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
16: Nagyon szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Hamarosan érkezik a Tones & I felvétele, a Dreaming. Előtte az Irie Mafia zenél, Volt egy álmom. Az órát pedig Sabrina Carpenter nyitja, jön a Good Graces itt a Megafonban.

0: yeah, you should take it off.
1: Kirakat a műsor, amiben minden benne van, horoszkóp rovattal megyünk tovább. Kedves Kosma, különösen erős energiákat érezhet, ha fontos döntés előtt áll, hallgasson a megérzéseire, mert most jó irányba vezetik. Kedves Bika, nyugodtabb nap várhat önre. Érdemes egy kicsit lassítani, és olyan dolgokkal foglalkozni, amelyek örömet hoznak. A kommunikáció ma kulcs szerepet játszik az ikreknél. Egy beszélgetés vagy üzenet váratlan lehetőséget hozhat. Érzelmesebb hangulatban lehet a rák, ha figyel a környezetére, valaki nagyon hálás lesz a törődéséért. Kedves oroszlán, ma könnyen magára vonhatja mások figyelmét. Használja ki ezt, és mutassa meg, hogy miben jó igazán. Ami a szüzet illeti, a részletek ma különösen fontosak lehetnek. Egy apró figyelmesség vagy pontos megoldás sokat jelenthet. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zene, itt a Megafonban.

Nézzük, mit üzennek már a csillagok, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot a mérleggel. A harmónia keresése ma meghozhatja a gyümölcsét, egy régi feszültséget most sikerülhet elsimítania. Intenzív energiák kísérhetik a Skorpió napját, ha okosan irányítja őket, komoly előrelépést érhet el. Vágyhat egy kis szabadságra vagy változásra a nyilas, egy spontán ötlet most izgalmas élményt hozhat. Ami a bakot illeti, a kitartása ma különösen kifizetődő lehet, ne adja fel, mert közelebb van a céljához, mint gondolná. Kedves vízöntő, új gondolatok és kreatív ötletek születhetnek, érdemes megosztania őket másokkal is, a halaknak pedig intuíciója ma erősebb lett a szokásosnál, ha hallgat a belső hangjára, jó döntést hozhat. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek. Tartsanak velem és a kirakattal délután 4-ig.

0: hagyja átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

Menő ajánló a kirakatban, mit érdemes ma ebédelni, lesz enyén a Hubert panzióban, már is mondom, a mai ajánlat Hokkaidó tökleves, pirított tökmaggal, tyúkhúsleves, csirkemell sonkával, gombával és sajttal besütve, rizssel hasábbal, salátával, sertésgordon sonkával, sajttal töltve, rizssel, sülburgonyával és salátával, gombóc, csoki töltelékkel, mákkal vagy édesmorzsával szórva, grillezett füstölt sajt, amerikai burgonyával, áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balassagyarmat, Schweg vendéglő, a mai ebéd paradicsomleves betűtésztával, csontleves, túrós tejfölös tészta, békönszalonnával, illetve brassói apró pecsenye, savanyúsággal. Remélem mindenki megtalálja a kedvencét. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Rádióban 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
5: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Bél van.
1: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. június 2-án. A mikrofonnál Házi Attila.
2: Hírek.
6: Ötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. Lőrinc Gyulát, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetőjét hallják.
7: Az üresen lévő ingatlanok, azok sajnos nem a önkormányzat tulajdonában vannak, hanem magántulajdonban vannak. És azt is el kell mondani, hogy törekszik arra az önkormányzat, amennyire anyagi lehetőségi engedik, hogy ezeket a üzlethelyiségeket a jövőre nézve megvásárolják az önkormányzatnak, mert az a távlati cél, hogy minél tisztább tulajdonviszonyokat teremtsünk a piacnak a területén. Én azt gondolom, hogy egy jó úton vagyunk, a kollégák sokat dolgoznak, és egy szempontot még mindenképpen el szeretnék mondani, ugye amit mondott képviselő volt, amikor a piac befizető volt. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban az emberek, a polgárok vásárlási szokásai is megváltoztak. Erre még egy kicsikét rátett az a dolog, hogy ugye a felújítás miatt a piac hosszabb ideig zárva tartott, tehát úgy lehet mondani, hogy elszoktak az emberek.
6: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Rosta Zoltánt, a Mi Hazánk váci önkormányzati képviselőjét hallják.
2: Ismét csak érthetetlen módon, még csak napirendre sem került, tehát nem engedte a többség napirendre venni ezt a kérdést sem. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon csak addig volt fontos, amíg az előző kormány szedte be ezt az adót, és annak érdekében lehetett felszólalni, vagy pedig, ha valóban a város érdeke az elsődleges, ahogy itt a városvezetés részéről többször elhangzik, akkor vajon itt most miért állítottak akadályt annak érdekében, hogy elinduljon ez a folyamat.
6: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Makrai Zsolt váci önkormányzati képviselőt hallják.
8: Már tavaly kerestem meg a városfejlesztő ügyvezetőjét ezzel a problémával, és most jutottunk el odáig, hogy nem kisebb-nagyobb javításokkal oldottuk meg, hanem teljes burkolat, azaz kőzetcsere történt. A felső réteget leszették, új kőzetréteg került, amelyek elhengereltek a munkagépek, és ennek megfelelően vélhetően egy kicsit tartósabb lesz az a burkolat, amit mögöttem láthatóan fogadja majd az itt lakóknak az autóit.
6: Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyveshegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Utolsó mérkőzésén kikapott a Salgótarján csapata az NB1-B-s férfi kézilabda bajnokságban. A Békés ellen 28-31 arányban maradtak alul. A 16 csapatos bajnokságban a 13. helyen zárt a Nógrádi klub.
9: Időjárás.
6: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
9: Közlekedés.
6: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
1: nagyot szól.
9: Brighton Oliver Heldens és Vula Törmian, ezzel a slágerrel nyitjuk az újabb órát, a déli hírek után járunk. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. Ezután érkezik majd Anita, Boys Don't Cry című slágere, majd itt lesz Roy és Ádám és Real McCoy is egy-egy dallal. Tartsanak velem!

boldog születésnapot és névnapot kívánok ma önöknek. Június 2-a van, a Kármenek, az Aniták, a Jenők és az Árminok ünneplik a névnapjukat. Héber spanyol eredetű név, a Kármen jelentése Karmel hegyi kert. A Héber Anna név spanyol változatából származik, az Anita kegyelem, könyörület. A Jenő honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévvé, török eredetű, bizalmas, tanácsadó miniszter. A germán keruszkuszok fejedelmének latin Arminius nevéből rövidült az Ármin. A következő megasláger az ünnepelteknek szól.

filmajánló rovat a kirakatban a megaslágerek között, ha egy igazán különleges olasz filmet keresnek, érdemes figyelni a Drága kövek című alkotásra. Ez a film nem a csillogó ékszerekről szól, hanem az emberekben rejlő igazi értékekről. A történet több nő sorsát követi egy műhelyben, ahol ruhák és jelmezek készülnek, miközben barátságok, titkok és személyes küzdelmek bontakoznak ki. A karakterek mind-mind külön világot képviselnek, és ahogy a történet halad előre, kiderül, hogy minden ember olyan, mint egy drágakő, sokszor csiszolatlan, de rendkívül értékes. A film egyszerre megható, humoros és nagyon emberi. Ráadásul tele van az olasz mozikra jellemző szenvedéllyel és életörömmel. Ha szeretik az érzelmes, karakterközpontú történeteket és az olasz hangulatot, akkor a Drága kövek egy olyan film, amely biztosan nyomot hagy majd önökben, érdemes megnézni.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
2: Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
5: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta. A tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karika gyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
6: Megijesztél?
7: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
6: OMV töltőállomás Balassagyarmaton a kórház mellett.
8: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Házi Attila.
9: Hírek.
10: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Utolsó mérkőzésén kikapott a Salgótarján csapata az NB1B-s férfi kézilabda bajnokságban. A Békés ellen 28-31 arányban maradtak alul. A 16 csapatos bajnokságban a 13. helyen zárt a Nógrádi klub. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pontosította Magyar Péter miniszterelnököt az országgyűlésben, szerinte nem hozták haza az uniós pénzeket, mindössze egy politikai megállapodást kötöttek, aminek még van egy sor feltétele. Üdvözölte, hogy írtani fogják a korrupciót. Ennek azonban érvényesülnie kellene például a vakcina ügyben érintett Ursula von der Leyen EB elnök esetében is. Jelezte, a migrációs paktumot el kell fogadni a Magyarországnak, érdekli, miként kívánja majd a Tisza kormány ezt végre hajtani. Súlyog Tamás hallgatásával kapcsolatban is szólt, szerinte is helytelen, hogy nem szólt bizonyos helyzetekben, de Göncz Árpád kegyelmet adott egy olyan embernek, aki megerőszakolt egy 9 éves kislányt, és Sólyom László is néma maradt 2006-ban, amikor csontokat törtek az utcán a rendőrök. A kormányoknak így sem volt jogosultságuk lemondatni az államfőt, ilyet csak Afrikában vagy a banánköztársaságokban lehet megtenni. Köszönjük Budapest! Ezt a rövid, de sokat mondó üzenetet hagyta maga után a Puskás Aréna öltözőjében a szombati Bajnokok Ligája döntő győztese, a Paris Saint-Germain. A táblára írt üzenetről, amelyhez egy szívet is rajzoltak, a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé egy fotót a hivatalos közösségi oldalán. A szövetség nem csak megosztotta a párizsiak gesztusát, hanem egy rövid üzenettel reagált is. Mi is köszönjük mindkét csapatnak! A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is. Írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk. A 81 éves brit rock legenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani 2 koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat.
3: Időjárás.
10: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható, csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
7: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: Közlekedés.
10: Ma nappal Szentendrén, a Szentlászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
13: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
12: Nagyon szól.
14: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, továbbra is a kirakatot hallgatják, a műsort, amiben minden benne lesz ma is 4 óráig. I wanna sex you up, color me bad, ezzel kezdjük az órát, majd jön Császár előd a Nem kell másik című dalával, illetve itt lesz a Gangsta's Paradise-szal Coolio, majd jön Kis Kevin is a Táncolj ma című slágerével. Tartsanak velem!

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.

könyvajánló rovattal megyünk tovább. A kirakatban benne Krisztina Lüding könyve, Greta Garbo, vagy a magányos istennő. Érzékeny portré a film történelem legendájáról, aki különleges vonzerejével és titokzatos egyéniségével az egész világot az ujja köré csavarta. A 15 éves Greta Gustafsson apja halálát követően egy stockholmi kalapüzletben vállal munkát, miközben arról álmodik, hogy a színpadon találja meg a hivatását. Miután az áruház tulajdonosa megkéri, hogy szerepeljen egy reklámfilmben, a félénk és kis és hutalány elhatározza, hogy beiratkozik a Királyi Színművészeti Akadémiára. A fáradtságos felkészülést sikeres felvételi követi, és Greta hamarosan meg is kapja első főszerepét egy neves svéd rendezőtől, akit elvarázsol a fiatal lány különleges kisugárzása és mély hangja. Alig telik el néhány év, és az immár Greta Garbo néven ismert egész Európában népszerű filmszínész egy hajón találja magát Hollywood felé. Amerikai karrierje szinte azonnal a csúcsok csúcsára repíti a még mindig csak 20 éves tehetséget. A svéd Sphinx Bece néven emlegetett sztár nem csak kiváló alakításaival, hanem visszahúzódó személyiségével is folyamatosan izgalomban tartja a hatalmas nézőközönséget. De vajon a boldogságra is sikerül rátalálnia? Kiderül, hogyha elolvassák Greta Garbo a Magányos istennő című könyvet Krisztina Lüdingtől.

Milyen filmeket érdemes ma megnézni Balassa a gyarmaton, a Madács moziban? Már is mondom, mozi ajánlóval folytatjuk a kirakatot. 16:30-től 2D-ben, 17:30-tól 3D-ben nézhetik meg a Mandalóri és Grogu című filmet. 14:00-kor vetítik a Varázslatos titokfát, Backrooms hátsó szobák 14:00-től 20:00-tól, Silent Hill a visszatérés 14:00-től 4:00-től, Michael 16:30-tól, 18:00-tól Dermesztőkor és az Utazó, mind a kettő horrorfilm. 20:00-tól pedig az Ördög Prádát visel második része, Megszállottság, valamint a Téboly otthona. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu.

0: Olot. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati Speciál Óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabjai javítását.
1: Speciál Óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
5: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. ekiautóház.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: 14 óra van.
6: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Házi Attila.
7: Hírek.
8: A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pontosította Magyar Péter miniszterelnököt az országgyűlésben, szerinte nem hozták haza az uniós pénzeket, mindössze egy politikai megállapodást kötöttek, aminek még van egy sor feltétele. Üdvözölte, hogy írtani fogják a korrupciót. Ennek azonban érvényesülnie kellene például a vakcina ügyben érintett Ursula von der Leyen EB elnök esetében is. Jelezte, a migrációs paktumot el kell fogadni a Magyarországnak, érdekli, miként kívánja majd a Tisza kormány ezt végre hajtani. Súlyog Tamás hallgatásával kapcsolatban is szólt, szerinte is helytelen, hogy nem szólt bizonyos helyzetekben, de Göncz Árpád kegyelmet adott egy olyan embernek, aki megerőszakolt egy 9 éves kislányt, és Sólyom László is néma maradt 2006-ban, amikor csontokat törtek az utcán a rendőrök. A kormányoknak így sem volt jogosultságuk lemondatni az államfőt, ilyet csak Afrikában vagy a banánköztársaságokban lehet megtenni. Lemondott a Felvidéki Magyar Pártban betöltött minden tisztségéről Őri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. A politikus a ma7.sk Felvidéki Magyar Hírportálnak nyilatkozva döntésével kapcsolatban azt mondta, a pártban nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások, amiről az őszi helyi hatósági választások előtt a Nagyszombat megyében tartott jelöltállítás is tanúskodik. Megjegyezte, a párt tagja marad, a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről történt lemondása a politikai kultúra része. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is, írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas-Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
1: Időjárás.
8: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
8: Ma nappal Szentendrén, a Szentlászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
0: Nagyon szól.
7: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Az elmúlt napokban nem csak a slágerlisták, hanem a bulvárlapok is Dua Lipától voltak hangosak. A hírek szerint a brit popstár a hétvégén Londonban egy szűk körű ceremónián összeházasodott párjával, a színész Callum Turnerrel. A pár 2024 elején vállalta fel a kapcsolatát, tavaly pedig az eljegyzésről is beszámoltak. A beszámolók szerint egy nagyobb ünnepség még vár rá Szicíliában. Most azonban visszaugrunk 2021-be, amikor is Dua Lipa a We're Good című dallal bebizonyította, hogy egy szakítástól is lehet elegánsan és fülbemászóan énekelni. Egy könnyed popsláger következik egy olyan előadótól, aki a magánéletében és a karrierjében is remek időszakot él. Szóval már is érkezik a Megafonban Dua Lipa és a We're Good.

Életmód rovata kirakatban az inzulin rezisztenciáról ma már egyre többet hallunk, és vele együtt egy különös nevű anyagról is, ez a mioinozitol. Érdekesség, hogy az inozitolt sokáig vitaminnak hitték, ezért B8 vitaminnak nevezték, később azonban kiderült, hogy nem valódi vitamin, hanem úgynevezett pszödovitamin. Ez azt jelenti, hogy fontos szerepet tölt be a szervezet működésében, de a hiánya nem okoz klasszikus hiánybetegséget, és nincs meghatározott napi szükségletesen. Az inozitol természetesen is jelen van az étrendünkben, megtalálható például a teljes értékű gabonákban, a babfélékben, az olajos magvakban, a sárgadinnyében és a citrusfélékben. A probléma csak az, hogy viszonylag kis mennyiségben jutunk hozzá ezekből az élelmiszerekből. De miért is ennyire népszerű? Elsősorban azért, mert kutatások szerint javíthatja a sejtek inzulin érzékenységét. Magyarul segíthet abban, hogy a szervezet hatékonyabban használja fel az inzulint. Ez különösen fontos lehet inzulin rezisztencia esetén, amikor a sejtek kevésbé reagálnak erre a hormonra. Sokan számolnak be arról, hogy megfelelő étrend és mozgás mellett könnyebben tudják kordában tartani az étvágyukat, ritkábban tör rájuk a farkaséség és stabilabbnak érzik az energiaszintüket. Persze csodát nem kell várni tőle, az inzulin rezisztencia kezelésének alapja továbbra is az életmódváltás. Az inozitol inkább egy hasznos segítőtárs lehet ezen az úton. Hamarosan folytatjuk azzal, hogy milyen egyéb előnyei lehetnek még, de előtte zenélünk.

inzulin rezisztencia és mioinozitol. Ez a mai témánk az Életmód rovatban, ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van. A kutatások szerint az inzulin érzékenység javításán túl más területen is kedvező hatásai lehetnek. Gyakran alkalmazzák például PCOS esetén, de vizsgálják szerepét menstruációs problémák, termékenységi nehézségek és a várandóság alatti vércukor szabályozás támogatásában is. Ami az inzulin rezisztenciával élők számára különösen érdekes lehet, az az, hogy a stabilabb vércukorszint gyakran együtt jár a kiegyensúlyozottabb közérzettel, kevesebb lehet az energiaingadozás, ritkábbak lehetnek a hirtelen éhségrohamok, és könnyebb lehet hosszú távon betartani az étrendi ajánlásokat. Az inozitolt emellett a hangulatra gyakorolt hatása miatt is kutatják. Egyes eredmények szerint szerepet játszhat az idegrendszer működésében, ezért az alvás minőség, a stressztűrés vagy a hangulat javulásával kapcsolatban is folynak vizsgálatok. A szakértők hangsúlyozzák viszont, hogy az inozitol nem helyettesíti a megfelelő étrendet, a rendszeres mozgást vagy az orvosi kezelést, de megfelelő életmód mellett értékes támogatást nyújthat azoknak, akik szeretnének tenni az anyagcseréjük és az egészségük javításáért. Ez volt a mai Életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára. Pörögnek tovább a Megafonban, ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, famintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja, Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
5: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
6: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rocklegenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassa gyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
5: Időjárás.
6: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
5: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassa gyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
5: Közlekedés.
3: Közlekedés.
6: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, először egy igazi koncert kedvenc érkezik. Amikor 1997-ben megjelent a Let Me Entertain You, sokan ekkor értették meg, hogy Robbie Williams nem csak egy sikeres fiúzenekar egykori tagja, hanem önálló sztár is. A dal azóta is a fellépéseinek kihagyhatatlan része. Utána romantikusabb vizekre evezünk a Words Apart feldolgozásával, az Everlasting Love eredetileg az 1960-as években született, és azóta is számos előadó vitte sikerre. A harmadik dal pedig egy igazi buli himnusz lesz, Tom Jones és Musti 1999-es közös slágere, a Sex Bomb új generációval ismertette meg a Bessy énekes legendás hangját. Szóval Robbie Williams, Words Apart és Tom Jones. Három korszak, három hangulat, egyetlen zenei utazás. Jó szórakozást kívánok hozzá, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.

A megaslágerek között utazunk egy picit gondolatban, Bécsben járunk, az osztrák főváros elegáns utcáival, történelmi épületeivel és pezsgő kulturális életével egész évben vonzza a látogatókat. A város egyik legismertebb jelképe a Stephansdom, amelynek színes tetőcserepei és gótikus tornya messziről felismerhető. Innen néhány perc sétára található a császári palota, a Hofburg Palasz, amely évszázadokon át a Habsburg uralkodók rezidenciája volt. Ma múzeumok, kiállítások és a híres spanyol lovasiskola is itt működik. Ha a császári pompát szeretnénk igazán átélni, akkor érdemes felkeresni a Schönbrunni kastélyt is. A hatalmas barokk palota és a hozzátartozó park az egyik leglátogatottabb látványosság Ausztriában. A kertben sétálva vagy a domb tetején álló Glorietről lenézve könnyű elképzelni, hogy milyen lehetett a császári udvar élete. Bécs különlegessége az is, hogy a történelmi hangulat mellett modern, élhető nagyváros. Kávéházak, múzeumok, parkok és zenei programok várják az utazókat minden évszakban, érdemes ide ellátogatni. Hamarosan folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot, előtte zenélünk.

Utazunk gondolatban ez a nagyvilágrovat a kirakatban, ha már eljutottunk Bécs városába, érdemes a környéket is felfedezni, hiszen számos gyönyörű kirándulóhely található a közelben. Az egyik legismertebb település Dünnstein, amelynek kék tornyú temploma és hangulatos utcái sok turistát vonzanak. A legenda szerint itt tartották fogva egykor az angol királyt, oroszlán szívű Richárdot a középkorban. A természetkedvelők számára jó választás lehet a bécsi erdő is, ez a hatalmas zöld terület túraútvonalakkal, kilátókkal és hangulatos falvakkal várja a kirándulókat, és mindössze fél órányira található a belvárostól. Akár kulturális élményekre, akár a természetközeli pihenésre vágyunk, Bécs és környéke ideális úti cél egy rövid hétvégi kiruccanáshoz is. Ez volt a mai nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: Ez volt a mai kirakat. Köszönöm, hogy velem tartottak. Ami az időjárást illeti, a holnapi nap folyamán nyugat felül egyre több felé megnövekszik a felhőzet, és sajnos esőre, záporokra, zivatarokra kell számítani. A június esővel érkezett, reméljük azért visszatér az igazi meleg nyár hamarosan. Kellemes délutánt kívánok a továbbiakban, és holnap is tartsanak velem. Rédei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
4: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
5: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
4: Eternia az otthonom. Harcolni fogok érte.
6: Az enyém a
7: az univerzum védelmezői.
8: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
4: Piszak jó.
7: A mozikban.
9: Minden hónapban óriási akciók a

0: Optika Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
2: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassagyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Megijesztél?
4: Gyors és finom megoldást kínál neked a balassagyarmati OMV töltőállomás. Gyere el és próbáld ki friss, helyben készült hotdogjainkat sima vagy graham bagetben, roppanós virslivel vagy grillkolbásszal.
3: OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Házi Attila.
6: Hírek.
7: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyveshegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tart. De ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is. Írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
6: Időjárás.
7: A tegnapihoz képest nyugodtabb lesz a légkör. Napos felhős idő várható csapadék nélkül. A csúcshőmérséklet 27-28 fok körül lesz.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: Nyékiautóház.hu.
10: Közlekedés.
7: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
1: Hírek.
0: Ötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.
2: Közlekedés.
0: Ma nappal Szentendrén, a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban, a Kossuth úton és Balassagyarmaton, a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám. Reklám.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
3: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
4: Ha elesel, az lehetőség, hogy talpra áll.
3: Eternia az otthonod. Harcolni fogok érte.
5: Az enyém az erő!
6: Az univerzum védelmezői.
7: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
3: Piszak jó.
6: A mozikban.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
8: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
1: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
8: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
1: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
8: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
1: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
8: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
1: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
8: Megéri hozzánk jönni.

0: חולות. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Az idő múlik, de vannak pillanatok, amelyek örökre velünk maradnak. Egy eljegyzés, egy évforduló, vagy épp egy ajándék, amit szívből adunk.
2: A Balassagyarmati speciál óra X-szerben segítünk, hogy ezek a pillanatok igazán különlegesek legyenek. Válasszon minőségi óráink, elegáns ékszereink közül, vagy bízza ránk kedvenc darabja javítását.
1: Speciál óra X-szer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
3: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
4: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
5: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
3: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
8: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Ékiautóház.hu.
9: Reklámot hallottak.
10: 17 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Házi Attila.
10: Hírek.
11: Ötvös Mihály Salgó-Tarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége. Az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele.
12: Közlekedés.
11: Ma nappal Szentendrén a Szent Lászlói úton, Dunabogdányban a Kossuth úton és Balassagyarmaton a Szűgyi utcában számíthatnak az autósok trafipaxra. Vezessenek óvatosan!
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
13: mega jó hangulatban.
14: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Kicsit szétszórt vagy. Ez a te kardmániád. Sokaknak ijesztő. Például Derilnek.
5: Istenem, de utállak. A szavak ideje már lejárt.
6: Ha elesel, a lehetőség, hogy talpra áll.
5: Eternia az otthonod. Harcolni fogok érte.
7: Az enyém az erő!
8: Az univerzum védelmezői.
9: Milyen érzés nagy harcosnak lenni?
5: Piszak jó.
8: A mozikban.
10: Évmilliókon át arra vártam, hogy megtaláljanak. Kemény, tiszta természetemet Viktor kovácsolta, a tűzben engem nemesebbé téve. Minden ütésétől szépültem. A nehéz, hosszú út után válasz engem több száz társam közül, mert én csak téged várlak. A te boldogságodért születtem. Ezer karikagyűrű modellel és csodás gyémántokkal várunk Viktor boltjában. Balassa gyarmaton a Rákóczi út 23-ban a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
0: Reklámot hallottak.
11: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A Megafon hírei következnek 2026. június 2-án. A mikrofonnál Házi Attila.
11: Hírek.
12: Ötvös Mihály Salgó-Tarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Ötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége. Az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. Lőrinc Gyulát, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetőjét hallják.
13: Az üresen lévő ingatlanok, azok sajnos nem a önkormányzat tulajdonában vannak, hanem magántulajdonban vannak. És azt is el kell mondani, hogy törekszik arra az önkormányzat, amennyire anyagi lehetőségi engedik, hogy ezeket a üzlethelyiségeket a jövőre nézve megvásárolják az önkormányzatnak, mert az a távlati cél, hogy minél tisztább tulajdonviszonyokat teremtsünk a piacnak a területén. Én azt gondolom, hogy egy jó úton vagyunk, a kollégák sokat dolgoznak, és egy szempontot még mindenképpen el szeretnék mondani, ugye amit mondott képviselő volt, amikor a piac befizető volt. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban a emberek, a polgárok vásárlási szokásai is megváltoztak. Erre még egy kicsikét rátett az a dolog, hogy ugye a felújítás miatt a piac hosszabb ideig zárva tartott, tehát úgy lehet mondani, hogy elszoktak az emberek.
12: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Rosta Zoltánt, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselőjét hallják.
14: Ismét csak érthetetlen módon, és a napirendre sem került, tehát nem engedte a többség napirendre venni ezt a kérdést sem. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon csak addig volt fontos, amíg az előző kormány szedte be ezt az adót, és annak érdekében lehetett felszólalni, vagy pedig, ha valóban a város érdeke az elsődleges, ahogy itt a városvezetés részéről többször elhangzik, akkor vajon itt most miért állítottak akadályt annak érdekében, hogy elinduljon ez a folyamat?
12: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Makrai Zsolt váci önkormányzati képviselőt hallják.
1: Már tavaly kerestem meg a városfejlesztő ügyvezetőjét ezzel a problémával, és most jutottunk el odáig, hogy nem kisebb-nagyobb javításokkal oldottuk meg, hanem teljes burkolat, azaz kőzetcsere történt. A felső réteget leszették, új kőzetréteg került, amelyet elhengereltek a munkagépek, és ennek megfelelően vélhetően egy kicsit tartósabb lesz az a burkolat, amit mögöttem láthatóan fogadja majd az itt lakóknak az autóit.
12: Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyveshegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Utolsó mérkőzésén kikapott a Salgótarján csapata az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban. A Békés ellen 28-31 arányban maradtak alul. A 16 csapatos bajnokságban a 13. helyen zárt a Nógrádi klub.
15: Közlekedés.
12: Ma éjjel Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
15: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
16: mega jó hangulatban.
17: Megafon, nagyot szól.

0: Megafon. Nagyot szól.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Tessék, CH Klíma.
3: CH Klíma.
2: Igen, CH Klíma.
3: CH Klíma.
4: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Házi Attila.
3: Hírek.
5: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Utolsó mérkőzésén kikapott a Salgótarján csapata az NB1-B és férfi kézilabda bajnokságban. A Békés ellen 28-31 arányban maradtak alul. A 16 csapatos bajnokságban a 13. helyen zárt a Nógrádi klub. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pontosította Magyar Péter miniszterelnököt az országgyűlésben, szerinte nem hozták haza az uniós pénzeket, mindössze egy politikai megállapodást kötöttek, aminek még van egy sor feltétele. Üdvözölte, hogy írtani fogják a korrupciót. Ennek azonban érvényesülnie kellene például a vakcina ügyben érintett Ursula von der Leyen EB elnök esetében is. Jelezte, a migrációs paktumot el kell fogadni a Magyarországnak, érdekli, miként kívánja majd a Tisza kormány ezt végre hajtani. Súlyog Tamás hallgatásával kapcsolatban is szólt, szerinte is helytelen, hogy nem szólt bizonyos helyzetekben, de Göncz Árpád kegyelmet adott egy olyan embernek, aki megerőszakolt egy 9 éves kislányt, és Sólyom László is néma maradt 2006-ban, amikor csontokat törtek az utcán a rendőrök. A kormányoknak így sem volt jogosultságuk lemondatni az államfőt, ilyet csak Afrikában vagy a banánköztársaságokban lehet megtenni. Köszönjük Budapest! Ezt a rövid, de sokat mondó üzenetet hagyta maga után a Puskás Aréna öltözőjében a szombati Bajnokok Ligája döntő győztese, a Paris Saint-Germain. A táblára írt üzenetről, amelyhez egy szívet is rajzoltak, a Magyar Labdarúgó Szövetség tett közzé egy fotót a hivatalos közösségi oldalán. A szövetség nem csak megosztotta a párizsiak gesztusát, hanem egy rövid üzenettel reagált is. Mi is köszönjük mindkét csapatnak! A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is, írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk. A 81 éves brit rock legenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat.
0: Közlekedés.
5: Ma éjjel Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
4: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
0: Hírek.
1: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetési pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyves-hegyi kilátókarban tartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is, írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magashegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk. Közlekedés. Ma éjjel Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
2: Hírek.
1: A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője pontosította Magyar Péter miniszterelnököt az országgyűlésben, szerinte nem hozták haza az uniós pénzeket, mindössze egy politikai megállapodást kötöttek, aminek még van egy sor feltétele. Üdvözölte, hogy írtani fogják a korrupciót. Ennek azonban érvényesülnie kellene például a vakcina ügyben érintett Ursula von der Leyen EB elnök esetében is. Jelezte, a migrációs paktumot el kell fogadni a Magyarországnak, érdekli, miként kívánja majd a Tisza kormány ezt végre hajtani. Súlyog Tamás hallgatásával kapcsolatban is szólt, szerinte is helytelen, hogy nem szólt bizonyos helyzetekben, de Göncz Árpád kegyelmet adott egy olyan embernek, aki megerőszakolt egy 9 éves kislányt, és Sólyom László is néma maradt 2006-ban, amikor csontokat törtek az utcán a rendőrök. A kormányoknak így sem volt jogosultságuk lemondatni az államfőt, ilyet csak Afrikában vagy a banánköztársaságokban lehet megtenni. Lemondott a Felvidéki Magyar Pártban betöltött minden tisztségéről Lőri Péter, a Magyar Szövetség országos alelnöke. A politikus a ma 7.sk Felvidéki Magyar Hírportálnak nyilatkozva döntésével kapcsolatban azt mondta, a pártban nem minden szinten történtek meg a korszakváltáshoz szükséges strukturális változások, amiről az őszi helyi hatósági választások előtt a Nagyszombat megyében tartott jelöltállítás is tanúskodik. Megjegyezte, a párt tagja marad, a kialakult helyzetben az országos tisztségeiről történt lemondása a politikai kultúra része. A Tátrai Nemzeti Park június 1-től megszüntette a magashegyi területekre vonatkozó szezonális lezárást. 7 hónap után ismét megnyíltak a látogatók előtt a kijelölt turistautak, beleértve a magashegyi hágókhoz és a turisták számára elérhető csúcsokra vezető útvonalakat is. Írja a Tátrai Nemzeti Park alapján a Magas Tátra Info. A látogatóknak ezért továbbra is be kell tartaniuk a természetvédelmi előírásokat, beleértve a kutyákkal való közlekedésre és a kijelölt ösvények elhagyására vonatkozó korlátozásokat. A Nemzeti Park figyelmeztet, Magas Tátra magasabban fekvő részein helyenként még mindig találhatók nyári hófoltok és jeges szakaszok. Bár a turistautak fokozatosan járhatóvá válnak, a túrázóknak a magas hegyi terepen nehezebb körülményekkel és fokozott óvatossági igénnyel kell számolniuk.
3: Közlekedés.
1: Ma éjjel Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
3: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
3: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 2-án. A mikrofonnál Házi Attila.
4: Hírek.
3: Eötvös Mihály salgótarjáni önkormányzati képviselő szerint a Salgó Vagyon Kft. Által idénre előrejelzett csökkenő adózott eredmény nem azt szimbolizálja, hogy zászlós hajó lenne az önkormányzati cégek között. A 2025. évi beszámoló szerint a vásárcsarnok üzemeltetése 20 millió forint veszteséget okozott, és így tervezi ezt az évet is a Kft. Vezetője. Eötvös elmondása szerint a korábban intézményként működött vásárcsarnok megszüntetésekor azzal érvelt az önkormányzat vezetése, hogy megszűnhet a veszteség is, és támogatást sem kell majd adni a vásárcsarnok fenntartására. Lőrinc Gyula, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetője úgy reagált, a veszteséges működés a vegyes tulajdoni viszonyok miatt van. A csarnokban magántulajdonú üzlethelyiségek is állnak. Azok egy része kihasználatlan és üres. Amennyiben önkormányzati tulajdonú lenne minden helyiség, könnyebben lenne elérhető a pozitív működés is. Hozzátette, a vásárlási szokások változásával csökkent a piac népszerűsége, az érdektelenséget tovább fokozta, hogy a vásárcsarnok felújítása is elhúzódott, ezért a vásárlók visszaszoktatása hosszú folyamat lesz. Lőrinc Gyulát, a Salgó Vagyon Kft. Ügyvezetőjét hallják.
5: Az üresen lévő ingatlanok, azok sajnos nem a önkormányzat tulajdonában vannak, hanem magántulajdonban vannak. És azt is el kell mondani, hogy törekszik arra az önkormányzat, amennyire anyagi lehetőségi engedik, hogy ezeket az üzlethelyiségeket a jövőre nézve megvásárolják az önkormányzatnak, mert az a távlati cél, hogy minél tisztább tulajdonviszonyokat teremtsünk a piacnak a területén. Én azt gondolom, hogy egy jó úton vagyunk, a kollégák sokat dolgoznak, és egy szempontot még mindenképpen el szeretnék mondani, ugye amit mondott képviselő volt, amikor a piac befizető volt. Azért azt látni kell, hogy az elmúlt időszakban az emberek, a polgárok vásárlási szokásai is megváltoztak. Erre még egy kicsikét rátett az a dolog, hogy ugye a felújítás miatt a piac hosszabb ideig zárva tartott, tehát úgy lehet mondani, hogy elszoktak az emberek.
3: A kormányzati elvonások és a magas árak miatt Vác működése csak úgy marad stabil, ha kölcsönt vesz fel az önkormányzat. A polgármester szavait a Mi Hazánk helyi önkormányzati képviselője idézte fel, aki sürgősségi indítványban kezdeményezte a városi tulajdonú cégek és intézmények felülvizsgálatát, elsőként a Váci Humán Szolgáltató Központ átvilágítását. Szavai szerint komoly visszaélések történhettek az intézménynél. A központ vezetője büntető feljelentést is tett, mindezen túl pedig a költségvetés pénzekre tekintettel is fontos lenne az azonnali kontroll. Rosta Zoltán, a Mi Hazánk képviselője sérelmezi, hogy napirendre sem vették a témát, épp úgy, mint a szolidaritási adó eltörlését kezdeményező javaslatot, amelyet az országgyűlés figyelmébe szerettek volna ajánlani. Rosta úgy véli, az adó eltörlése a város számára kedvezőbb pénzügyi helyzetet teremthetne. Rosta Zoltánt, a Mi Hazánk Váci önkormányzati képviselőjét hallják.
6: Ismét csak érthetetlen módon, és csak napirendre sem került, tehát nem engedte a többség napirendre venni ezt a kérdést sem. És ilyenkor felmerül a kérdés, hogy vajon csak addig volt fontos, amíg az előző kormány szedte be ezt az adót, és annak érdekében lehetett felszólalni, vagy pedig, ha valóban a város érdeke az elsődleges, ahogy itt a városvezetés részéről többször elhangzik, akkor vajon itt most miért állítottak akadályt annak érdekében, hogy elinduljon ez a folyamat.
3: A korábban többször is megsérült Váci Istenmalmi úti parkoló helyreállítása véget ért. A múltbeli tervezési és kivitelezési hibák is súlyosbították a mára kialakult állapotot. Emellett a folyamatos terhelés és a heves esőzések, illetve az esővíz elvezetésének hiánya is károkat okozott benne. A területért felelős önkormányzati képviselő azt mondta, hosszabb távú megoldást fog jelenteni a mostani beavatkozás. Zúzott kővel borították le a korábban is parkolóként használt területet. A teljes felső réteget kicserélték, elhengerelték munkagépekkel, ennek eredményeként pedig reményei szerint tartós, jó állapotú lehet majd a parkoló. Makrai Zsolt Váci önkormányzati képviselőt hallják.
7: Már tavaly kerestem meg a városfejlesztő ügyvezetőjét ezzel a problémával, és most jutottunk el odáig, hogy nem kisebb-nagyobb javításokkal oldottuk meg, hanem teljes burkolat, azaz kőzetcsere történt. A felső réteget leszették, új kőzetréteg került, amelyektel hengereltek a munkagépek, és ennek megfelelően vélhetően egy kicsit tartósabb lesz az a burkolat, amit mögöttem láthatóan fogadja majd az itt lakóknak az autóit.
3: Csak nem 3 millió forintnyi támogatási igényt nyújtottak be idén verőcei civil szervezetek az önkormányzathoz, amelyben működésükre, programok szervezésére kértek hozzájárulást. A hivatalos kimutatások szerint 11 alapítvány és egyesület az előző évihez képest 900 ezer forinttal több juttatásért folyamodott. A döntést meghozó képviselőtestület 2 millió forint összeghatárig rendelkezhet. A civilek támogatást kértek többek között a Fenyveshegyi kilátó karbantartására, borverseny megszervezésére, gyereknap támogatására és eszközök beszerzésére is. Május 19-én tűnt el nyomtalanul egy 32 éves kisgyermekes rétsági nő, akinek hollétéről azóta sem tudnak biztos információt a hozzátartozók. Alexandra ügyében a rendőrség körözést adott ki, miközben a család és a barátok folyamatosan keresik a nőt, akinek eltűnése egyre nagyobb aggodalmat kelt a környezetében. Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett arról, hogy Alexandrát Verpelét, Eger vagy Feldebrő térségében láthatták. Egyes információk szerint akár akarata ellenére is fogva tarthatják, de ezt az értesülést egyelőre semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, és a hatóságok sem erősítették meg a feltételezéseket. A rendőrségi adatok szerint Alexandra körülbelül 156-160 cm magas, vékony testalkatú, hosszú barna hajú nő. Aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt nő hollétéről, értesítheti a rendőrséget a 112-es segélyhívón, a telefontanúvonalán vagy bármely rendőrkapitányságon. Utolsó mérkőzésén kikapott a Salgótarján csapata az NB1B és férfi kézilabda bajnokságban. A Békés ellen 28-31 arányban maradtak alul. A 16 csapatos bajnokságban a 13. helyen zárt a Nógrádi klub.
2: Közlekedés.
3: Ma éjjel Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzelet, valami ezerrel végig fut a ház.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon. A mikrofonnál Házi Attila.
3: Hírek.
2: Napi rendelőt kért szót Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben hétfőn. Beszédének témája elsősorban az uniós pénzek múlt héten bejelentett hazahozatala volt. Szerinte Orbán Viktor évekig azt hazudta az embereknek, hogy az EU a magyar kormány és az emberek ellensége. A választások óta viszont a Facebookon bújkál a leváltott miniszterelnök, aki korábban arról beszélt, hogy ideológiai gát állt az uniós pénzek Magyarországra hozatala előtt. A valóságban viszont az volt az érdek, hogy a pénzek hazajöjjenek. A kormány érdek pedig az, hogy korrupció legyen, ehhez tartottak fenn gyűlölet propagandát, óvodások átoperálásáról és egyebekről, Magyar Péter szavai szerint. Leszögezte, a közpénzek átlátható felhasználása volt az uniós pénzek indulásának egyetlen feltétele. A miniszterelnök kérésére tegnap reggel Görög Márta igazságügyi miniszter jelenlétében egyeztetett Súlyog Tamás a Sándor palotában. A köztársasági elnök ezzel kapcsolatban közölte. Megerősítést nyert, hogy a kormányzat az alaptörvénytől eltérő, egyoldalú politikai elvárások szerint értékeli és értelmezi a köztársasági elnöki tisztség alkotmányos szerepét. Mint Súlyog Tamás írta, továbbra is az az álláspontja, hogy ez nem nyújt alkotmányos indokot a lemondásához. Az alaptörvény betartására és betartatására tett esküjének megfelelve nem tehet eleget az erre vonatkozó felszólításnak. A megbeszélés után Magyar Péter kormányfő közölte, Magyarország érdeke az, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje azt a tekintélyt, amelyet az elmúlt évek hallgatása és mulasztásai vállalhatatlan döntései megtépáztak. Azt is mondta, hogy ha a Súlyog Tamás nem mond le önként, ma a döntéséről tájékoztatja a Tisza párt frakcióját és haladéktalanul megkezdik a szükséges eljárásokat. Komoly gazdasági kihívásokkal és rendkívüli keresleti kilengésekkel szembesül a budapesti és a balatoni szállodapiac. Miközben a főszezonban a forint tervezetnél erősebb árfolyama közvetlenül csökkenti az ágazat nyereségességét, a kiemelt nemzetközi rendezvények és a dinamikus árazási modellek soha nem látott magasságokba emelik a szállásárakat. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a pénzcentrumnak adott interjújában ismertette, hogy a szállodavállalat bevételeinek mintegy 80%-a euróban keletkezik, miközben a felmerülő költségek körülbelül 80%-át forintban kell kiegyenlíteniük. Ha a magyar fizetőeszköz 10-12%-kal erősebb szinten mozog annál, mint amivel a menedzsment a pénzügyi tervezés során számolt, az jelentős mértékben csökkenti a profitot, ami a saját erőből finanszírozott beruházásokat is korlátozhatja. A 81 éves brit rock legenda Rod Stewart egészségi okok miatt az utolsó pillanatban kénytelen volt lemondani két koncertjét is. A zenész hétvégén a Las Vegas-i Caesars Palace Colosseumban lépett volna fel, ám egy makacs arcüreg gyulladás miatt szigorú pihenőt rendeltek el az orvosok. A korábban pajzsmirigy és prostatarákkal is megküzdő Grammy-díjas előadó bízik benne, hogy hamarosan újra színpadra állhat. Közlekedés.
1: Ma éjjel Kismaroson a Szokolyai úton és Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét.
4: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
4: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. június 3-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
3: Fasulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új, korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba az Iszlám Államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az Iszlám Állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész éjjel.
1: Megafon, Megafon. Nagyot szól.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek. A Megafon is megdöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Hasúlyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. 2 év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerinti fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Fasulyok Tamás nem mond le köztársasági elnöki tisztéről. A Tisza párt módosítani fogja az alaptörvényt, mondta a miniszterelnök tegnap Budapesten. Hozzátette, az alaptörvény szerint több lehetőség van a köztársasági elnök leváltására. Ezek között van a megfosztási eljárás, de a Tisza párt a köztársasági elnöki hivatal védelme megmaradt tekintélye érdekében nem ezt, hanem az alaptörvény módosítását választja. Magyar Péter azt is mondta, az alkotmánymódosítás mindenkire vonatkozik, akinek a leváltását kezdeményezi miniszterelnök. A közvetlen elnök választás lehetőségét felvető kérdésre úgy válaszolt, mindenképpen erősíteni a részvételiséget a köztársasági elnök kiválasztásánál is. A közmédia érdeklődésére elmondta, a köztársasági elnök leváltása nem okoz késedelmet az uniós források hazahozatalánál. Uniós forrásokból lecserélik a HÉV flottát, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid internetes bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy pénteken megállapodás született az Európai Bizottsággal. Sikerült 16,4 milliárd euró forrást hazahozni, ami azt jelenti, hogy a következő időszakban majdnem 6000 milliárd forintot fordíthat a kormány az ország fejlesztésére, és ennek jelentős része jut majd közlekedési, valamint lakhatási projektekre. A megállapodás értelmében 42 új korszerű 120 méter hosszú motorvonatot vásárolnak, azaz a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei HÉV vonalán is lecserélik a jelenlegi 45-60 éves kocsikat. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, az első szerelvények pedig már 2029-re megérkezhetnek. Két év próbaidőre bocsátotta a bíróság azt a 18 éves fiatalt, aki még 12 évesen lépett kapcsolatba egy az iszlám államhoz kötődő pakisztáni férfival, majd a terrorszervezet propagandáját terjesztette. A tinédzser az egyik közösségi média felületen létrehozott egy bárki által hozzáférhető szervert, amelynek segítségével az iszlám vallást népszerűsítette. Pár nappal később egy chat szobában vallási harci énekeket osztott meg, később pedig az iszlám állam egyik propaganda kiadványának szó szerint fordítását is feltöltötte a szerverre. A fiatal fiú beismerte a bűncselekményt, és a tárgyaláshoz való jogáról lemondott. Madonna a napokban egy videóban elárulta, legemlékezetesebb intim együttléte John F. Kennedyvel volt. Az akkori amerikai elnök fiával az énekesnő még a 80-as években került közel. Az akkori beszámolók szerint a románc nem tartott sokáig.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Elvész
0: kiáll. Megafon. Megafon. Nagyot szó.